A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukd be a szemed és a szád. Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bel, bel, bel, oh.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg. Hogy hová való vagyok? Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellém? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a Vizi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a Vizi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Csukás Mese Rádió. Azt tudtátok, hogy miután kinyitottátok reggel a szemeteket, jó egy kicsit átgondolni a napotokat, mielőtt kiugrotok az ágyból. Én úgy csinálom, hogy reggel még az ágyban hálát adok azért, hogy milyen jót aludtam a tiszta és illatos ágyamban. aztán szépen lassan átgondolom, hogy aznap mit fogok csinálni, kivel fogok találkozni, játszani, beszélgetni. Minden jóért hálát érzek a szívemben. Hálásnak lehet lenni azért, hogy anyukátok, vagy apukátok, vagy szeretteitek közül valaki, aki épp vigyáz rátok, elvisz majd az óvodába vagy az iskolába. Megköszönhetitek a lábaitoknak és a kezeiteknek, hogy milyen ügyesek, gyorsak, segítőkészek lesznek egész nap. Aztán azt is kigondolhatjátok előre, hogy melyik ruhátokat szeretnétek felvenni, és elképzelhetitek, hogy milyen jó lesz majd benne játszanatok. Sokan nem is tudatosítják, hogy egyetlen nap mennyi jó dolgot rejt magában. Sőt, ha van kedvetek, meg is számolhatjátok egyetlen nap, mennyi jó dolog történik veletek. Jó számolást! Csukás Mese Rádió.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Egy mesét hoztam.
2: Mikszáth Kálmán, a Dinnye király. A szegény ember hajnalban fölkelt már, és kapáját a vállára vetve elindult a kukoricaföld felé. Tarisznyájában semmi más nem volt, mint kevés szalonna, meg egy darab kemény kenyér. Mire a nap fölkelt az égen, a szegény ember nekilátott a kukorica megkapálásának. Szorgalmasan kapálgatott, egészen délig, amikor a nap feje búbjára sütött már. A szegény ember nagyon elfáradt a kapálásban, melege is volt, meg éhes is volt. Leült hát, hogy megegye a kevéske szalonnát, meg a kemény kenyeret. Elővette bicskáját, és jó ízűen falatozni kezdett. Mikor már megette kenyerét, erősen megszomjazott. A nap erősen sütött, rekkenő meleg volt a szegény embernek, egészen kiszáradt, még a torka is. Majd elepett szomjúságában egy italvíz után. Mondta. Honnan szerezzek én most egy italvizet? A falu messze van, csak nem fogok ebben a nagy melegben szomjan veszni. Akkor a kukoricásban lába előtt egyszerre csak megpillantott egy dinnyét. Szép, nagy zöld görög dinnye volt, a vásáron bizonyára megadnának érte, vagy pár hatost. Biztosan szép piros és jó nedves béle van, azt ha megeszi az ember, menten elmúlik a szomjúsága. Hínye, gondolta búsan a szegény ember, a pár hatos is jó volna, mert hát a csizmának is új talp kellene már. De akkor mi lesz a szomjúsággal? Csak nem fogok itt szomjazni estig. Sokáig töprengett. Hely, vigyek ánya, gondolta végül. Fölvágom én, és megeszem a görögdinnyét. Lesz, ami lesz. Fogta a bicskáját, és nagyot kanyarított a dinnyéből. Hallja ám ekkora, mint egy gyönge hang így sipít.
3: Hé, megállj! Ketté vágsz a nagy bicskáddal.
1: A szegény ember óvatosan visszahúzta bicskáját, és szépen ketté nyitotta a dinnyét. Hát, egy apró emberke ugrott ki a dinnyéből, az egész emberke nem lehetett nagyobb egy ceruzánál. Szép zöld ruhát hordott aranysújtásokkal, fején icipici apró korona.
4: Ki vagy te, emberke? Kérdezte hüledezve a szegény ember.
3: Én vagyok a Dinnye király,
1: felelte az apró zöld ruhás ember.
3: Másképp Dinnye Misinek is hívnak jó barátaim. Forró nyáron én a jó hűvös dinnyében lakom, de csak ritkán jelenek meg úgy, hogy az emberek is meglássanak. Akkor is csak a nagyon szomjas emberek láthatnak meg engem.
1: Ez mind nagyon szép, felelte szomorúan a szegény ember. Én meg sosem láttam ilyen csodálatos kicsi emberkét, mint te vagy. El is hiszem, hogy te vagy a Dinnye király, de hát látod, kérlek, én most te miattad maradtam szomjan. Mert semmi sem volt a dinnyében. Hiányzott a szép piros béle. Az lenne most az igazság, hogy leharapjam a te fejedet. Mit fogok én most csinálni estig a nagy szomjúságommal? A kis zöldruhás emberke letérdelt a szegény ember tenyerén, és úgy könyörgött kegyelemért. No jó, csak tréfáltam, mondta mosolyogva a szegény ember, majd csak kibírom valahogy estig a szomjúságot, de most már nekilátok újra a kapálásnak.
3: Ülj le egy kicsit,
1: felelte ekkor hamizsikás nevetéssel a Dinnye király.
3: Hálából, hogy megmentetted az életem, majd én mutatok valamit neked.
1: Apró fütyülőt vett elő a zsebéből, és belefújt. Hát, uramfia, egyszerre csak nagy fekete felhő közeledett zümmögve a kukoricaföld felé, és le is ereszkedett a földre. A nagy felhő csupa kis szarvasbogárból állt, minden szarvasbogár icipici kis kapát tartott szarvai között. Leereszkedtek a földre, és szorgosan kapálni kezdték. Dehogy is bántották ők a kukoricát. Csupa csodálatos szarvasbogár volt. Hip-hop, a kukoricaföld pillanat alatt meg volt kapálva. Látta ezt a szegény ember, és ugyancsak megörült neki. No, most már igazán elhiszem, hogy te vagy a Dinnye király, mondta. Hát még ha a szomjúságomat is el tudnád oltani.
3: Mi sem könnyebb annál,
1: felelte a Dinnye király. Mentem belefújt fügyülőjébe, mire nagy cincogással előbújtak a föld összes mezei egerei, és vállukon egy rúdon, apró hordócskákban friss hideg vizet hoztak. A szegény ember eloltotta a szomjúságát, és így szólt. Mégiscsak derék ember vagy te, Dinnye Misi.
2: Szívesen paruláznék veled, csak valamivel nagyobb kezed lenne a csirke lábnál.
3: Se baj, mondta a dinnye király, ezen te ne búsulj, hanem látom esteledik, már az én időm letelt, mire lemegy a nap, nekem le kell bújni a földbe, amiből a dinnye kinő. De adok neked egy jó tanácsot, hogy megháláljam a te jó szívűségedet. Ne hagyd itt a dinnye magokat, aranyat ér minden mag, mely a földből nőtt. Isten veled, emlékezz jól erre a versre. Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király.
2: Azzal hip-hop már el is tűnt, mintha a föld nyelte volna el. A szegény ember pedig összeszedte a dinnye magokat, és hazavitte őket. Otthon letette a magokat az asztalra, és így szólt.
4: Kis magocska aranyjá válj, én vagyok a dinnye király.
3: Hát, uramfia, csupa fényes színarany csengett, pengett az asztalon. Csak úgy vakítottak. Volt nagy öröm, örült a szegény ember felesége, meg a három gyereke is, a dinnye király csodálatos ajándékának.

Tan zápornos. Játszom, alszom, s ez alatt szegény szívem.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: A király nyulai népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél országvilág ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja: hallod-e te, legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi járatban vagy te, szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre,

de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszoncsolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt ki világos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapá a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja, no te szegény legény, jót étel helyébe, jót várj! 2 bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondá az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondá az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt. Elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt te szegény legény? Kérdezi a király. Elé mondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondá a király. Van 100 nyulam, ezeknek ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból. Jól van, a legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, Szűz Mária, Szent József, kiált a legény, mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, elirántja, belefuvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudá gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában, azért ma mégis hiányzik majd legalább 1 a 100-ból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony az Isten nevében sem áld, mert neki az a feladata, hogy egytől egyig vigyázzon a nyulakra. De így, de úgy, mondja a leány, vendégség lesz a háznál. Amint így vitatkoznak, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a lány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mintha szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, bétereli a 100 nyulat a nagykapun, hát jő elejébe a király, káromkodik, hogy rengbeli az udvar. Jere csak, jere, te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott? Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jött ki.
No hallod-e te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Sukás Mese Rádió. Sziasztok, Polgár Adél vagyok, 11 éves, és Poroszlóról érkeztem. Fini Petra, hideg baj. A felnőttekkel az a baj, hogy sokat hidegeskednek. Főleg nyáron, amikor rettentő hőség van, és a galambok is legszívesebben egy tolfosztó keze ügyébe kerülnének, mert már egészen elfáradtak a sok lépegetésben, és szinte lehúzza őket a tolkabát. Hiába gombolják ki, megsülnek. Vagy amikor annyira meleg van, hogy a csokoládé már a papírjában elolvad, ezért gyorsan be kell dobni a mélyhűtőbe, ott meg viccesre dermed, és utána nem lehet kicsomagolni. Anya meg leáll veszekedni. Na jó, néha leül veszekedni, ha nagyon fáradt, hogy köpjem ki az alufóliát. Neki kezd hidegeskedni egy ilyen apróságon. Arra nem is gondol, hogy milyen bonyolult hűtőből kivett csokit szakszerűen elemészteni, hogy jusson is, meg ne is maradjon. Ő se csinálná jobban, csak azért, mert 39-es a lába, és fenn bír maradni éjfélig. Tele lenne biztos alufóliával a foga. Bár, az már így is teli van. Hátul minden foga ezüst. Nézegettem múltkor a tükörben őket, pont, mint ahogy én szoktam lesni, hogy most már kipotyog-e az, ami eddig lötyögött, vagy csak egyszerűen lenyeltem, és már rég kiesett. De az is lehet, hogy kitűszentettem az ormon keresztül. Szóval, nem tudom, minek hozza az emberre a hideg volt a nyár kellős közepén, amikor egy kis hűvösnek éppen örülni kellene, és nem kiabálni miatta.
1: Ez a Mesés reggel. Sukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mondjad hát, széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerett egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, és elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának. Né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura. Nem széna az, nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e, mert az széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából. Sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához. Ott minden ember ismer. Hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba. Nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod. Ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól. Mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára. Nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad.
3: Mondjad hát, széna!
2: Az bizony csak szalma. Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, és azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd ráj ezt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod.
3: Mondjad hát, széna!
2: Az bizony csak szalma! Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, és eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember. Feleség, vége az életednek, mindjárt visznek a temetőbe, szólj, ébredj!
3: Mondjad hát, széna!
2: Az bizony csak szalma! Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Oda súlódik az ember, ismét csak pusmogja. Feleség, add meg magad! Mindjárt letakarnak, soha még a világ-világ ki nem jössz innét.
3: Mondjad hát, széna!
2: Az bizony csak szalma! Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Menyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
3: Bár az ördög vitt volna el engem.
2: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta menyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a menyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög. Éne? Még feljebb ült, s amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza. Szállj le, hé, kiáltott az ördög. Én, felelt a menyecske. Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele. Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva. Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja menyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját. Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal. Menyecske sem veszi tréfára dolgot, s leszökik az ördög nyakába. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba, de gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzért. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóval össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak amennyi doktort az országban csak volt, de egy se tudott segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratta az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Beléhelyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleségét. Kiált is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdult. Harmadszor is neki húzakodik a huszár. Fékom teremtette! Indulj, mert jön a székelymenyecske! Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, s úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek!
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek, én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, Pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
1: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
0: Hát, ahogy ment-mendegélt, egy benzinkúthoz ért.
1: Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel.
2: Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én.
1: A benzinkutas beleegyezett.
2: Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel.
0: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen.
2: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat!
0: Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres.
2: Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való?
0: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
2: Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
0: Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
3: Ugor fel, hátra, öcsi!
0: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
3: Ajaj, enged a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
3: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszeget?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön minden megértett.
3: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
2: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
0: Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
3: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk?
0: Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
3: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni!
0: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
2: Elmegyek Gombóc Artúrhoz.
0: Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, és összepréselt szájjal megkérdezte.
3: Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig?
1: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult.
2: De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
1: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót.
2: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
1: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
2: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
1: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
2: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
1: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
2: Sürgősen segíteni kellene valakin.
1: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
2: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
1: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
2: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
1: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
2: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
1: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
1: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme.
2: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj!
1: Engem is?
2: Téged? Hát minek?
1: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
2: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
1: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
2: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
1: Egyenest, festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
2: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
1: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
2: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg! Bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
1: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
2: Hajaj, ez kampec! Ebből se lesz már motor!
1: Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott.
2: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
1: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
2: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengjek egy kicsit. Hopp! Megvan!
1: Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
4: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
1: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
4: Gombóc Artúr csak legyintett.
1: Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
4: Erre már festéktüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott.
1: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit.
4: És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
1: Ó, hát szóra sem érdemes.
4: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Meg.

a farkas, a róka, a varjú meg a nyúl. Régen a farkas, a róka és a nyúl barátsága messze földön híres volt. Mindig együtt járták az erdőt, és segítettek egymásnak a bajban. Hogy irigykedett rájuk az erdő többi lakója? Hanem aztán egy napon, mikor a három jó barát éppen vadászatra indult az erdőbe, útjukat egy igen széles árok keretezte. Áldogáltak egy darabig, nem tudtak dönteni, hogy átugorják, vagy inkább visszaforduljanak. Meg lehet, hogy rövid a fülem, de a lábam és a farkam hosszú. Egy szempillantás alatt a túloldalon vagyok, kérkedett a róka. S az ugrást mindjárt jól végig gondolta. Majd nekirugaszkodott, s habár minden erejét összeszedte, az ugrást mégis elhibázta, s beleesett a verembe. Ekkor magabiztosan így szólt a nyúl. Habár kurta a farkam és a fülem, a lábam mégis nagy, csak figyeljetek, s átugram egy perc alatt. Nekifutott a nyúl, majd izmos lábaival akkorát ugrott, hogy könnyedén átjutott az árkon. De ahelyett, hogy maradt volna társainak segíteni, kuncogva eltűnt a fák sűrűjében. Utolsónak a farkas következett. Hosszú a lábam, farkam, de még a fülem is. Nézd csak, rókakoma, átjutok én is. Ám a farkasnak sem ment jól a távolugrás, és ő is a gödörben találta magát. Próbáltak kimászni mind a ketten, de az árok fala magas volt, és ott rekedtek. A ravaszdi róka azonban gyorsan kieszelt egy tervet. Farkaskomám, majd én a válladra állok, s úgy könnyen kimászhatok. Te pedig csak várj meg itt, míg hozok segítséget. Így is tettek, s kisvártatva a róka már a verem széléről integetett nevetve a farkasnak. Aztán sarkon fordult és elszaladt. A farkas pedig magára maradt. Ott ült egyedül a gödör alján a pórul járt ordas, s hangosan kesergett saját együgyűségén, hogy milyen könnyen besétált a róka csapdájába. Ám egyszer csak hangos károgásra lett figyelmes. Egy varjú szállt el felette. A farkas gondolt egyet, s hangosan felkiáltott. Bár csak én is tudnék olyan magasan s légiesen szállni. A varjú, mikor meghallotta a farkas beszédét, leszállt mellé. Igen? Szóval szeretnél megtanulni repülni? Kérdezte a holló. Úgy ám, bólogatott a farkas. Rendben van, megtanítalak. Fogd meg erősen a farktollam, s majd a levegőben elmagyarázom, mit kell tenned. S már fel is röppent a varjú a farkába kapaszkodott farkassal. A farkasnak fülig ért a szája, úgy örült, hogy megmenekült végre a veremből. Már repültek egy ideje, mikor a varjú megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte a farkas. Feljebb repült hát a madár, s kisvártatva újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Látom bizony, felelte ismét az ordas. Még feljebb repült a madár. Már majdnem a felhők között szálltak, mikor újra megkérdezte. No, komám, látod még a földet? Dehogy látom, felelte most kissé rémült hangon a farkas. Hiszen akkor már tudsz repülni. Engedd csak el a farkam, hogy egyedül is kipróbálhasd, biztatta a varjú. Az ostoba farkas pedig elengedte a madár tollát, a varjú pedig jó ízűen felnevetett, mikor a farkas zuhanni kezdett. Csak zuhant, zuhant lefele, s közben össze-vissza kapálózott a levegőben. De az ugyan nem ért már semmit. Ahogy közelített a föld fele, hirtelen meglátta, hogy egy kivágott fa tuskója terül el éppen alatta.
oda kiáltott neki. Szaladj, fuss onnan, mentsd az életed! De a tuskó gyökerei mélyen a földben eredtek, így mozdulni nem tudott, s a farkas éppen a kemény tuskó közepébe esett. Fájlalta az ordas a fején a púpot, de legalább a gödörből kijutott.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Fogásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Nagyon-nagyon szeretem a meséket a mai napig. Gyermekkoromban mindig örültem, hogy édesanyám lefekvés előtt olvasott nekünk valamit, és elrepített egy teljesen más világba. Következzen most egy olyan mese, amelyből egy tündérvárost ismerhettek meg. Berg Judit tündérvárosát. Postás. Megérkezett a Rigó posta. Rigó Janó a postás szuszogva zöttyent a mogyoró bokorágára. Hajnal óta meg sem állt, ide röppent, odaszállt, de még mindig 3 levél lapult a táskájában. Janó elfáradt. Táskáját felakasztotta egy ágra, ő maga pedig leszállt a földre, hogy néhány gilisztát keressen. Miközben kapirgált, a mogyoró bokrok közül előkúszott a szél. Rettentően unatkozott éppen, már mindent megtépázott, megcibált az erdőben, és semmi új nem jutott az eszébe. Amikor megpillantotta a faágról lelógó postástáskát, rögtön felcsillant a szeme. Ho-ho-ho! Végre van mit játszani! Meglapult egy bokor alján, aztán hirtelen elősüvített, és egyenesen nekirontott a táskának, a magasba emelte és körbeforgatta, belekukkantott, kikapta a leveleket, és szédült iramban végigrohant velük az erdőn. Janó kétségbe esetten repült utána. Állj meg, te csirkefogó! Azokat a leveleket nem neked írták! De a szél fütyült rá. Ide-oda röpködött, tekergett, kavargott, eltűnt a rémült postás szeme elől. Az egyik levelet menet közben elvesztette, a másikat belefújta a patakba, aztán ráunt a száguldozásra, eldobta a harmadik levelet, és úgy döntött, alszik egyet. Rigó Janó meg csak repkedett az erdő felett, de semmit sem talált. Végül kimerülten leszállt a nagy tölgyfa legfelső ágára. Ilyen szégyen még sosem esett vele. Ellopták tőle a leveleket. Most hogy fogja kézbesíteni? A faágán ülve világnak fütyülte a bánatát. Panka meghallotta a dalt, és rögtön kiszaladt az erkélyre. Mi történt, Janó? Rigó Janó elmesélte, Panka a fejét csóválta. A szél mindig ilyen. Kinek szóltak a levelek? Az egyik Borzéknak, a másik Nyesnek, a harmadik neked és Csiribínek. Nekünk? Ki írt vajon? Nem tudom. Én csak a címzést figyelem. Ne félj, Janó, megkeressük azokat a leveleket, jelentette ki Panka. De hogyan? Én már mindenütt kerestem. Majd Csiribi segít, mindjárt ide hívom. Rigó Janó elcsodálkozott. Van telefonod? Dehogy, csak figyelj. Panka térült, fordult, hozott egy kis sípot, teljes erejéből belefújt. Titi-tá, titi, Csiribi, gyere! Tudod, ez a jel, magyarázta Panka. Ha elkészül a forró csoki, mindig így hívom, mindjárt itt lesz. Csiribi csak ugyan hamar érkezett, vidáman nevetett Pankára. Nem is mondtad, hogy főzöl forró csokit. Nem is főztem, viszont segítened kell. A szél elfújta Janó leveleit. Csiribi az üstökét vakargatta. Akkor keressük meg a szelet, várjatok! Azzal szárnyra kapott és elrepült. Kisvártatva visszatért az álmos, morcos szél hátán lovagolva. Igazán hagyhattál volna aludni egy kicsit, duzzogott a szél. Segítened kell megkeresni, amit szétszórtál, mondta szigorúan Csiribi. Próbálj visszaemlékezni, hová fújtad azokat a leveleket. Sok felé jártam, susogott a szél. Na jó, akkor gyere, körberepüljük az erdőt. Panka, ülj fel te is és figyeld a földet. Panka felpattant a szél hátára, és elindultak. Rigó Janó a nyomukban. Nézelődtek, keresgéltek mindenfelé, de hiába. A patak partjára érve aztán nagy sürgésforgást láttak. Egy egész sereg béka ugrált a nádas körül. Csiribi jelt adott, és a szél leereszkedett a földre. Kutykorúgy, de jó, hogy jössz, Csiribi! Brekegtek a békák. Segíts nekünk vitorlást hajtogatni! Találtunk egy jó kis papírt, ebből lesz a hajó! Csiribi közelebb lépett, aztán nagyot kiáltott. Hisz ez egy levél? Mutassátok csak, itt áll rajta a címzés. Nyest! Éppen ezt kerestük. Brekeke, akkor miből lesz a vitorlásunk? Majd hozok nektek kartonpapír délután is. Együtt hajtogatunk vitorlást. De zászló is legyen rajta. Lesz, lesz, ígérte Csiribi, most pedig indulás. Még két levél hiányzik. Rigó Janó boldogan rejtette táskájába az ázott levelet. Elviszem a nyesnek, ha kiteszi a napra, hamar megszárad. Mi addig folytatjuk a keresést, bólogatott Csiribi, a nagy tölgyfánál találkozunk. Rigó Janó elrepült, Panka és Csiribi visszaültek a szél hátára. Délután várunk, integettek a békák. A szél felemelkedett és lustán beszállt a fák közé. Panka és Csiribi összehúzott szemmel figyelték a földet, hát ha valahol megpillantják a következő borítékot. A kökény bokrok közelébe érve Panka vett észre valami fehéret. Nézzétek, ott benne az ágak közt, mintha volna valami. A szél leszállt a bokrok mellé, a két kis tündér körbejárt. Szerintem az egy boríték, de hogy vesszük ki? A levél a bokor legmélyén hevert hatalmas tüskék közt. Megpróbálom, ajánlkozott Panka, és kezével óvatosan széthúzta az ágakat, de mielőtt benyúlhatott volna a levélért, az egyik ág visszacsapódott és alaposan megszúrta. Panka felsziszent, a szúrás helyén véres volt a karja. Szoríts rá egy zsebkendőt, javasolta Csiribi. Jobb, ha nem húzigáljuk az ágakat, túl mélyen van az a levél. Pankának, miközben csipkés zsebkendőjével törölgette a szúrás helyét, eszébe jutott valami. Hívjuk ide Benedeket. Ő a tüskék közé is be tud ugrálni? Csiribinek tetszett az ötlet, és már repült is a Pin család fészke felé. Nem kellett messzire szállnia, a madarak ott laktak egy közeli fán. Barátjuk, a Dagi Benedek éppen a fészkében rajzolgatott. Gyere, Benedek, segítened kéne, kurjantott Csiribi. Nem mehetek sehova, megtiltotta a mama, énekelte Benedek. Egy elveszett levelet próbálunk kiszedni a kökénybokorból, magyarázta Csiribi. Benedek, Benedek, adok neked levelet, dalolt Benedek, azzal a fészek szélére szökkent, és csőrével lecsípett egy zöld falevelet az ágról. Nem ilyen kell, nevetett Csiribi, hanem olyan, amit a postáshoz. Csiribi felröppent a fészekben Benedek mellé, aztán nagyot nézett. Hát ez meg mi? A rajzom, mutatta büszkén a kismadár. De hát ez egy levél. Pont olyan, amilyet keresünk. Hogy került hozzád? Egyszer csak bepottyant a fészekbe. Van rajta Benedek betű, ezért az enyém. Bogyókat rajzolok rá. Igen, van rajta egy B betű, de nem Benedeket jelent, hanem borzot. Borzéknak hozta a postás. El kell vinnük nekik. Benedek elszontyolodott. Gyere a kökénybokorhoz és segíts! Oda is beszorult egy levél, kérte Csiribi. Aztán majd rajzolsz bogyókat a rajzfüzetembe. Benedek sóhajtozott, de beleegyezett. Gyorsan visszarepültek a kökénybokorhoz, ahol Panka és a szél már türelmetlenül várta őket. Benedek ügyes volt, óvatosan bearaszolt a tüskék

0: Üdvözöl, Bonifác! Amikor a levél végére értek, Benedek szomorúan csipogott. De jó nektek, még a városba is mentek. Panka megsimogatta a kismadár fejét. Tudod mit, Benedek? Ha elutazunk Bonifáchoz, küldünk neked képeslapot. Ne csak egyet küldjetek, 6 akar Benedek. Énekelt Benedek, aztán gyorsan hazarepült, nehogy Pinty mama megszidja, amiért eltűnt otthonról. Panka és Csiribi elvitték Borzék levelét Rigó Janónak, aztán neki láttak a csomagolásnak, hogy minél hamarabb elutazhassanak Bonifáchoz a városba.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a Gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitral letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hím pávaszemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó! Vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes.

0: A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, hú, kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
1: Ennyi kaland egy napra!
0: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvízkészletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye bemutatja a testrészüket visszanövesztő állatokat.
1: Tegnap Cápannával uzsonnáztunk a sarki kávézóban. Meggyes pitét ettünk, amikor Cápanna ráharapott egy megymagra. Rögtön szívbajt kaptam. Cápanna, kitört a fogad? De Cápanna megnyugtatott. Ugyan ne izgulj, nő helyette másik. Aztán elmesélte, hogy vannak olyan állatok, akik képesek visszanöveszteni a testrészeiket. Ott van például Gyík György, aki a múltkor egy róka szájában kötött ki. A róka szerencsére csak a farkára harapott, ám György gyorsan megszabadult a farkától és elmenekült. De nem maradt ám farok nélkül. Visszanövesztette. Polip Pali meg a múltkor az utolsó pillanatban ugrott fel a villamosra, és oda csukta az ajtó az egyik karját. Bent 7 volt, kint 1. Na, ezért nem szabad az utolsó pillanatban felpattanni a villamosra. Mert ő simán visszanöveszti a csápját, én meg nem, a lábamat. A legnagyobb arc a lapos féreg barátom Lali. Múltkor tök véletlenül ráesett egy bot, és ketté szakadt a teste. Nagyon megrémültem, de nem kellett volna, mert Lali képes volt arra, hogy kettőt csináljon magából. Iker testvére lett önmagának. Őrület! Nektek melyik állat szuperképessége tetszett a legjobban?
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukásmese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló barátok! Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
5: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Új napra virrattunk. Reggel 7 óra van. Vár benneteket rengeteg kaland.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
7: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagybetűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse. Most róluk mesélek. Hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok. 5. rész. Az eltűnt eke. Poroszkában csend honolt. A templom torony órája 7-et mutatott. A munkába igyekvő járművek még félig behunyt szemmel gurultak végig az utakon. Mind fáradtak voltak, hiszen előző este Flórián születésnapját ünnepelték, s a dáridó sokáig tartott. Egyedül csak Arató Aladár volt friss és üde, mert ő feküdt le a legkorábban. Énekelve gördült ki a termintárolóból, ahol pihenni szokott. Friss a reggel, friss a fű, szép az élet, nagyszerű, zúg a motor, pöfögök, a földeken döcögök, szántok szépen egyre csak, barázdába fut a mag, dolgos napom vígan tel, a napfényben szél ölel, kerék forog, szív dobog, vidám nótát dalollok. Arató Aladár vígan készülődött a szántóföldre. Keményre fújta a kerekeit, megpucolta az ablakait, s már csak az eke felakasztása volt hátra, amikor hirtelen... Szent szalmaszál! Hol van az ekém? Dermedt szoborrá a traktor. A megyfa alatt ugyanis, ahová mindig leakasztja magáról, semmi nem volt. Aladár dalolós jókedve rögvest elpárolgott. Oda robogott a garázshoz, benézett a terménytárolóba, de még a hátsó udvaron is végig döcögött. Az ekének hűlt helye volt. Segítség! Tolvaj! Fogják meg! Kiáltozott Aladár össze-vissza, de aztán ráeszmélt, hogy nincs is kit megfogni, hiszen azt se tudta, hogy mi történt. Megkeresem Kékfény Karcsit. Bizonyára egy bűntény áldozata vagyok. Majd ő kinyomozza, hogy hová tűnt az ekém. Semmihez nem szabad hozzányúlnom, nehogy eltüntessek valamilyen nyomot. Még a keréknyomokra is vigyáznom kell. Arató Aladár óvatosan gurult ki a portájáról, és elindult a rendőrségre. Dühösen száguldott végig a sugár úton, s a többiek látván a traktor haragját, sietve félrehúzódtak előle. A kapitányság még zárva volt. Aladár pattogott az idegtől, de nemigen tudott egyebet tenni. Kékfény Karcsi vidáman közeledett a munkahelyére. A traktor összehúzott szemöldökkel merett rá. Te meg hol voltál? Kérdezte tőle ingerülten. A munkaidő már rég megkezdődött. Vagy ezt csak én veszem komolyan? Karcsi ránézett a toronyórára, amely 8:01 mutatott. Ó, 1 percet késtem. Bocsánat, de le kellett csutakolnom magam. Hétfőn mindig egy habos zuhannyal kezdem a napot. És beugrottam a benzinkútra, egy finom benzinfröccsre. Kell az a jó reggelhez, nem gondolod? Milyen jó neked, mondta gúnyos hangon Aladár. Habos fürdő, benzinfröccs. Te még megnéztél egy filmet is az autós moziban. Kékfény Karcsi nem tudta mire vélni Aladár különös viselkedését. Történt valami, csak nincs valami baj, érdeklődött, miközben egy távirányítóval kinyitotta a rendőrség kapuját. Igen, történt! Ellopták az ekémet! Ez a világ legnagyobb bűnténye! Azonnal derítsd ki, hogy ki volt a tettes, és büntesd meg! Na-na-na-na! Nyugalmat kérek, először is higgadj le! Aztán mondd el, hogy mi is történt pontosan! Kékfény Karcsi határozott fellépése Aladárt kissé megnyugtatta. Szóval... Az úgy volt, hogy felkeltem, készülődni kezdtem, s már csak az ekém volt hátra. Épp magamra akartam csatolni, de nem találtam sehol. Pedig mindenütt megnéztem, és nem nyúltam semmihez. A nyomok érintetlenek. Rendben, akkor kimegyünk a helyszínre, és körbenézek, mondta Karcsi, és együtt elindultak Aladár házához. Suhanó Janó és Pedálka Petra a járdáról nézte a villogva elguruló rendőrautót és a nyomában igyekvő traktort. Nem értették, hogy mi történhetett, ezért a kíváncsiságtól hajtva megfelelő távolságból utánuk eredtek. Robogó Robi és Lomha Lóránt is csatlakozott hozzájuk, de Lóránt útközben szokás szerint lemaradt. A házhoz érve Karcsi megállt, s a portára be- és kikanyarodó keréknyomokat kezdte vizsgálni. A lökhárítójába beépített kamerájával még le is fényképezte őket. Innen a megyfához gurult, hiszen tudta, hogy Aladár ott szokta tartani az ekéjét. Csupán a helyét, az ekevas földbe mélyett nyomait látta, s ahogy szemlélődött, hirtelen megmozdult alatta a föld. Pici túrás keletkezett, majd nagyobb, még nagyobb, s a legtetején egy fejét kidugó vakond nézett, kékfény Karcsival farkas szemet. Biztosan nem ő a tettes, mondta a rendőrautó derűsen, s keresgél tovább. Kérdezzünk ki minden városlakót. Valaki csak látott valamit, szólalt meg hosszas hallgatás után Aladár. Majd szép sorjában, intette le Karcsi. Először is téged kell kikérdeznem. Engem? De hiszen én vagyok az áldozat, háborodott fel a traktor. Hol voltál tegnap este? Mit csináltál? Mikor tetted le az ekét, és mikor feküdtél le? Karcsi kérdései úgy záporoztak Aladár felé, mint egy hirtelen jött nyári zivatar. Nézzük csak. Tegnap épp a búzavirág dűlőn jártam. Végeztem a munkámat, amikor Sziréna Szeréna rám kiáltott az útról. Azt mondta, hogy siessek, mert Flóriánnak születésnapja van, és már mindenki elkészült, csak én nem. És aztán, kérdezte Karcsi, mi történt azután? Nem is tudom. Csak arra emlékszem, hogy nagyon siettem, és hogy már mindenki ott volt a pálya udvaron, Flórián megállójánál. Még te is. Láthattad, hogy megérkeztem. Igen, láttam, felelte a rendőrautó. Fáradtan estél be az ünnepségre. Tudod mit? Menjünk el a búzavirág dűlőhöz. Ott is szét kell néznem. Arató Aladár és Kékfény Karcsi elgurultak a város végébe, ahol a traktor rendszerint dolgozott. Észre sem vették, hogy a többi városlakó járgány a sarkukban van. Mind kíváncsiak voltak a rejtély megoldására, tisztes távolságból követték a két járművet. A búzavirág dűlő közepén három terebélyes diófa állt. Amikor Karcsi elfárad a munkában, az árnyékukba húzódva szokott pihenni. Kékfény Karcsi megállt a főúton, és leállította a motorját. Lám, lám, mit látnak szemeim, mondta Aladárra sandítva, s a fák felé bökött. Az eke ott hevert az egyik fa alatt, a félig felszántott föld mellett. Aladár azt se tudta, hová nézzen szégyenében. Most már eszembe jutott, mondta Elkán picsorodva. A nagy sietségben leakasztottam magamról, itt hagytam és rohantam, hogy el ne késsek az ünnepségről. Én, balga, milyen feledékeny vagyok, és még a többieket is meggyanúsítottam. Bocsánatot kell kérnem mindenkitől, de legelőször tőled. A rendőrautó barátságosan nézett a traktorra. Már a többiek is oda mertek gurulni, így Aladár sorra elnézést kért tőlük ott helyben. Nem haragszunk rád, kedves Aladár, de máskor ne ítélj ilyen elhamarkodottan, hanem bizonyosodj meg a dolgokról, csak aztán cselekedj, mondta Kékfény Karcsi, s a többiekkel együtt visszagurult a központba. Aladár pedig magára akasztotta az ekét, s immár megnyugodva kezdett bele a munkába, amitől csak hamar jó kedve kerekedett.
0: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi. Sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta Makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el Makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, Makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is Makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
3: Csukás Mese Rádió.

0: És én azt hiszem, hogy...
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége, uzsis zacskója. Most együtt, uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska, uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!

A vidra és a róka. A vidra meg a róka már régóta jó barátságban voltak. Egy aprócska falu határában éldegéltek. A vidra a tóparton épített magának otthont, a róka pedig az erdőben vájt vackot magának. Habár régi jó cimborák voltak, a ravaszdi róka mégis állandóan borsot tört a vidra orra alá. A békés vidra pedig mindig szó nélkül tűrte a róka tréfáit, ám idővel nála is betelt a pohár. A vidra éppen azon morfondírozott, hogyan leckésztesse meg a rókát, mikor szembe jött vele a ravaszdi. Szervusz, barátom, rég láttalak, hogy telt a nyarad? Kérdezte a róka. Köszönöm, jól telt. Hát neked, rókakoma? Igazán pompás volt, kár, hogy vége. Most már készülnünk kell a fagyos térre, mondta szomorúan a róka. De tudod mit? Támadt egy remek ötletem. Vendégeljük meg egymást, mielőtt még beköszönt a tél. Legyen, ahogy akarod, válaszolt szűkszavúan a vidra. De mondd csak, rókakoma, melyikünk legyen az első? Kezd te a főzést, én valami különlegeset akarok készíteni, és az még időbe telik. Válaszolta sejtelmesen a róka, megbeszélték, hogy másnap a vidránál találkoznak. A vidra pedig, ahogy igazi jó vendéglátóhoz illik, már kora hajnalban elkezdte a sürgésforgást. Először kiment a tóhoz. Megfogta halat a vacsorához, majd egész nap takarított, kifényesítette a vackát. Estére incsiklandóan finom vacsorával készült a barátjának. Volt ott sült hal, néhány szem kagyló, csigák és tápláló hínársaláta. A rókának a nyál is összefutott a szájában, mikor meglátta a sok finomságot. Vacsora alatt kedélyesen elbeszélgettek egymással, majd mikor a róka teleette magát, megköszönte az ízletes vacsorát és hazament. Másnap a rókakomán volt a sor. Ám a ravaszdi egész nap csak henyélt, az árnyékban szunyált, és mancsát sem mozdította, hogy vacsorát főzzön a vidrának. Mikor beesteledett, a vidra elbattyogott a róka odvához, és igencsak meglepődött, mikor megpillantotta a rókát, az üres asztal mellett ült, és az eget kémlelte. Jó estét, rókakoma! Itt vagyok. Megjöttem vacsorára. Ám a róka csak némán ült tovább, mintha meg sem hallotta volna a vidra szavát. Haló, rókakoma! Megjöttem! És kissé felemelte a hangját. Ne haragudj, észre sem vettelek, annyira elmerültem a teendőkben. Történt ugyanis, hogy összetalálkoztam az állatok királyával, és ő azt parancsolta, hogy figyeljem egész este az eget, és szóljak, ha veszély leselkedik ránk. A jóhiszemű vidra kissé furcsálta a dolgot, de a király szavában csak nem kételkedhetett, így hát fogta magát, és üres gyomorral hazament. Aztán másnap újra felkereste az erdőben a róka odvát. Ám a finom vacsora helyett most is csak egy üres tányér várta. Jó estét, rókakoma! Köszönt a vidra, ám a róka észre sem vette. Egyre csak bámulta a földet. Rókakoma! Ne haragudj, elkalandoztam, újabb megbizatást kaptam. Most a földet kell figyelnem egész nap. Sajnos ezért nem jutott idő a vacsorára. Kért elnézést a róka. Ám most már a vidra is sejtette, hogy a róka csúfot űz belőle. Mégsem szólt semmit, csak kissé bosszúsan hazacaplatott, s közben azon morfondírozott magában, hogyan vágjon vissza a hazug rókának. Egyre csak törte a fejét, de nem jutott eszébe semmi. Aztán, mikor beköszöntött a tér, az egyik különösen hideg reggelen a vidra összefutott a rókával az erdőben. Jaj, de jó, hogy látlak, barátom, ki tudná segíteni egy kis harapni valóval? Már vagy egy hete egy falatot sem ettem, könyörgött a róka. Bárcsak tudnék segíteni, de most nekem is üres az éléskamrám, felelt a vidra, és közben eszébe jutott valami. Hanem azt hiszem, mégis fogok tudni neked segíteni. Megtanítalak, hogyan kell halat fogni.
A róka repesett az örömtől, és azt gondolta, ezentúl mindig jut majd neki néhány friss hal. Na akkor most jól figyelj, kezdte a vidra. Éjjel menj ki a tópartra, és vágj a befagyott jégen egy léket. Majd lógasd bele a farkad a vízbe, és figyeld meg, mire felkel a nap, annyi hal fog csüngeni rajta, hogy egy hétre jól laksz, füllentette a vidra. De jól vigyázz, közben moccannod sem szabad, különben elijeszted a halakat. A róka figyelmesen végighallgatta a vidra tanácsait, aztán hazament. Majd mikor éjfélt ütött az óra, kiment a befagyott tóhoz, és úgy, ahogy a vidra mondta, léket vágott rajta. Azután összeszedte minden bátorságát, és bedugta a farkát a jéghideg vízbe. Báhú! Kiáltott fel a fájdalomtól, és mintha csak ezernyi tű bögdöste volna. Ám az éjség, nagy úr, a róka pedig a finom halakra gondolt, akik a tóban lubickolnak, és rögtön összekapta magát. Belelógatta a farkát a vízbe, és összeszorított fogakkal várta, hogy felkeljen a nap. Teljesen átfagyott, mire a nap első sugarai megjelentek az égen. Akkor a róka megpróbálta a farkát kihúzni a vízből, ám az meg sem mozdult. Biztosan annyi hal van rajta, hogy felemelni sem lehet, gondolta magában a róka, közben egyre csak rángatta, de mint hiába. Arra vazdi bizony, ott ragadt, a farka belefagyott a tó jégtakarójába. Szégyen szemre meg kellett várnia, hogy az emberek kiszabadítsák onnan. Így esett, hogy a vidra Móresre tanította a rókát.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Schmidt Regina vagyok, 12 éves Békásmegyerről. Szabó Lőrinc, Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról? Ide az ollut. Nem szabad. Rettenetes. Megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem. Nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyvespolcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott. De azért tetszett a kicsi. S végül, hogy megrakni ne kelljem, leültem hozzá játszani. Legugoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy egy lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém. Mint nyomorult kis lab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt, föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szányra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök, feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, s már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem. És ekkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkod tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök! Aztán, na ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király ő felsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit eszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebeskötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom, az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leve sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy Gabócica feliet rá. Ásított, és unottan kérdezte: mi a jó? Mi a jó? Az ebéd, Gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kis fatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, elvitte a Gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, azám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet? Hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a Gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, Kitörheti benne a fogát?
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam, állha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk, és akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama, nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Egy én időzött. A macska mágusnak ugyanis nagy és fontos feladata volt, hogy ott és úgy segítse a cica népséget, ahol és ahogy tudja. Bizony izgalmas, mozgalmas és hatalmas feladat volt ez. De a macska mágus nem volt mindig macska mágus. Sőt, kölyök macska korában, amikor még mind a kettő fehér bajszocskája megvolt, égetni valóan rossz és komisz volt. Kilopta a kamrából a tejecskét, összepiszkolta a házat, megkergette a többi kis cicát. Éjjelente pedig hangosan miákolt a háztetőn, hogy senki se tudjon tőle aludni. Nem félt senkitől és semmitől, még a felnőtt cicáktól sem. Hiába szitták le minden nap, ő csak nevetett, táncolt és rosszalkodott tovább. Úgy sem tudtok elkapni, kiabálta, és vigyorgott a két tejfehér bajusza alatt. Egyszer aztán neki is meggyűlt a baja valakivel. A falu szélén lakott egy öreg cica. Hajlott hátú, fogatlan, lila palástos kandúr, akinek olyan villogó zöld szeme volt, hogy éjszaka zölden csillogott tőle a ház minden ablaka. A kis macskát nagyon érdekelte az öreg, de nehezen szánta rá magát, hogy meglátogassa, mert hiába nem félt senkitől, az öregtől azért mégis tartott egy kicsit. Egyik éjjel aztán felbátorodott. Kilopózott otthonról, és az öreg háza felé vette az irányt. Ott bekukucskált az ablakon, de nem látott semmit. Ezért úgy döntött, a kéményen keresztül lopakodik be. Olyan kurmosan és koszosan pottyant a kemencébe, hogy a saját mamája se ismert volna rá, fekete lett, mint az éjszaka. De se baj, gondolta, a korom majd jól elrejt. Körbeosont a házban, hát ha talál valami izgalmasat, de egy teremtett lelket vagy kalandot sem lelt. Így már mászott volna vissza a kemencébe, amikor, uram, fia, az egész szoba elkezdett zölden izzani. A kis macska nagyon megijedt, gyorsan be is bújt a kemencébe, de ekkor feldörrent egy nagyon mély hang.
1: Tudom, hogy itt vagy. Gyere elő,
0: mondta az öreg. A kis macska minden ízében reszketett, amikor odaállt a hajlott hátú, izzó szemű öreg elé.
2: Én nem akartam semmi rosszat, nyávogta, csak körül akartam nézni.
1: No lám, mondta az öreg, csak nem a falu legrosszabb kis cicájához van szerencsém, csóválta a fejét.
2: Hogy ismertél fel?
0: Csodálkozott a kölyök macska.
2: Csupa korom vagyok.
1: Én mindent tudok, és mindent látok, mondta az öreg. Én vagyok a nagy macska mágus. De látod, már idős vagyok és hajlott hátú. Elhasználtam mind a 99 életemet.
0: Macska mágus? Csodálkozott a kölyök. És ő mit csinál?
1: Segíti a jókat, és megbünteti a rosszakat, válaszolta az öreg macska, és mélyen a kis cica szemébe nézett. Te nagyon rossz voltál.
0: A kis cica majdnem sírva fakadt, ám az öreg nyugtatni kezdte.
1: Egyet se félj, mivel bátor voltál és meglátogattál, elengedem a büntetésedet. Ha átveszed a helyem, nagy hatalmad lesz, villogó zöld szemed és 99 életed.
2: Mit kell ezért tennem? Kérdezte a kis mocska.

Nagyon egyszerű. Mától kezdve csak segítened kell más cicákon, ha bajba jutnak, ha félnek vagy éhesek. És nekem kell adnod a fél fehér bajszodat. A kölyök elgondolkodott, leverte magáról a kormot, majd azt mondta. Áll az alkú, azzal magára kapta az öreg köpenyét, odaadta neki az ígért fél fehér bajuszt, majd nézte, ahogy az öreg golygó zöld köddé válik, és kirepül az ablakon. Tátott szájjal bámult volna utána, ha nem csodálkozik el azon, hogy hirtelen megnőtt. Erősebb lett. A szúnyog zümmögését is meghallotta, és látta azt is, ahogy az anyukája friss tejecskét tölt otthon, pedig nagyon messze lakott. A palást pont az ő mérete volt. Hosszan lobogott utána, ahogy szaladt hazafelé, hogy mindenkinek elújságolja a hírt. De jaj, mit vett észre hirtelen? Senki sem ismerte meg. Ijetten is miákolva tértek ki az útjából. A kis macska, aki akkor már macskamágus volt, rájött, hogy ő bizony innentől fogva egyedül lesz. Mert csak egy feladata lehet, segíteni a cica népséget, ha bajba jut, éhes vagy szomorú. Villogó zöld szemével vetett még egy utolsó pillantást szülőfalujára, nagyot lendített köpönyegén, és eltűnt az éjszakában. Azóta is csak néha tűnik fel. Sorra járja a rossz sorsú cicákat, varázslatokat és boldogságot hoz. Ha villogó zöld szemmel találkozol, ne ijedj meg tőle, csak segíteni jön.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tiszta kitűnő és még egy. Rodari Gianni meséjét Besenyei Ferenc mondja el.
1: Segítség, segítség, kiáltott futtában egy szegény, üldözött ötös. Mi van, mi történt veled? Nem látjátok? Nyomomban a kivonás. Ha utolér, végez velem. Csak ugyan szörnyűség, s a baj már is megtörtént. A kivonás utolérte az ötöst, nekiugrott és borotva éles kardjával hatalmasan rásuhintott. Szegény ötös egy csapásra elvesztette az egyik ujját. Szerencsére egy rendkívül hosszú külföldi autó suhant el mellettük, s a kivonás szemügyre vette, hogy nem kellene levágni belőle. Ez alatt a pórújárt ötös elmenekülhetett. Befutott egy kapu alá. Csak hogy akkor már nem volt ötös, hanem csak négyes, és ráadásul még az egyik ujja is hiányzott. Szegénykém, mit tettek veled? Ugye összeverekedtél a társaiddal? Riadó, meneküljön, aki tud, mert a nyájas hang ugyan csupa részvét, de tulajdonosa maga az osztás személyesen. A szerencsétlen négyes vékonyka hangon suttogta, jó estét, s a kapu alól megpróbált kisurranni az utcára, de az osztás fürgébb volt, és cakk, az ollójának egyetlen nyisszantásával ketté vágta. Két kettes lett belőle. Az osztály zsebre vágta az egyiket. A másik ez alatt egérútat nyert, futott az utcára, és felugrott a villamosra. Egy perce még ötös voltam, síránkozott, és most nézzetek meg. Egy kettes, az iskolás gyerekek rémülten elhúzódtak mellőle, nem vállalták vele a közösséget. A villamos kalauz meg morgott. Egyesekben igazán lehetne annyi jó érzés, hogy nem tolakodnak fel a villamosra. Én igazán nem tehetek róla, zokogta a hajdani ötös, de most már csak kettes. Persze, a macska tehet róla, mindenki ezt mondja. A kettes az első megállónál leszállt, de ó jaj, megint valami hibát követett el, rálépett valakinek a lábára. Bocsánat, asszonyom, ezer bocsánat. Az asszonyság azonban nem haragudott, sőt még mosolygott is. Na nézd csak, nézd! Hát nem volt más, mint a szorzás. Páratlanul jó szívű, a boldogtalanokat még látni se bírja. Azért ott helyben rögtön megszorozta a kettest hárommal, és íme már is hatos lett belőle. Éljen! Kiáltott fel boldogan a hatos. Tiszta kitűnő lettem. Tiszta kitűnő, meg még egy.
2: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
5: Képzeld, mi történt.
6: Na?
5: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
6: Gratulálok.
5: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
6: Hogy tovább jutottál a kerületire?
5: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
6: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
5: Ez meg hogy jön ide?
6: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.

0: A kis hercegnő. Ma Kovács Szabó Julcsiról mesélek nektek. Elsőre azt gondolhatnátok, hogy ő egy igazán átlagos kislány. Pedig nem az. Kovács Szabó Julcsi igenis nagyon különleges. Julcsi 5 éves. Középsőbe jár, a Napsugár óvoda pillangó csoportjába, és tükör a jele. Nem véletlenül, hiszen mindennél jobban szereti a tükörben nézegetni magát. Csinos kis rózsaszín szoknyáit, fodros pólóit, csillogó lakcipőit. Igazi hercegnő, mondja rá gyakran büszkén az anyukája. És igaza van. Ha léteznének még igazi hercegnők, akkor Julcsi biztos az lenne. Julcsi az 5. születésnapja előtt pár nappal egy csodásan csillogó koronát látott a közeli pláza egyik kirakatában. Ezzel lesz egy igazi hercegnő, gondolta. És nem győzte a szüleit, s persze a biztonság kedvéért a nagyit is emlékeztetni, hogy ő csak is attól a csillogó koronától lesz boldog a születésnapján. Julcsi nem tudta, hogy a korona nem eladó, csak egy dísz a könyvesbolt kirakatában. Izgatottan várta a születésnapja reggelét, és mikor felébredt, kijelentette, hogy kizárólag a hercegnős ruhájában hajlandó oviba menni az új koronájával. Nagy volt a szomorúság, mikor kibontotta az ajándékát, és nem a csodásan csillogó korona volt benne. Még óvodába sem akart menni.
1: Talán a nagyi elhozza a koronát,
0: reménykedett a kislány, és már alig várta a délutánt. Végül a nagyi egy rózsaszín epertortával és egy masnis csomaggal érkezett. Julcsi megköszönni is elfelejtette az ajándékot, azonnal letépte róla a papírt. Egy mesekönyv volt. Julcsi borzasztó csalódott lett.
1: Én azt a koronát akarom, amit a plázában láttunk. Miért nem azt vettétek meg? Így hogy leszek igazi hercegnő?
0: Bömbölte. Hiába vigasztalták, végül bánatosan bevonult a szobájába. Ahogy az ágyra dobta a nagymamától kapott ajándékkönyvet, a könyv kinyílt. Egy csillogó koronás hercegnő az egyik lapon épp becsapta a szobája ajtaját. Bár nagyon durcásnak tűnt, gyönyörű volt. Julcsi meglepetten vette a kezébe a könyvet, s bánatosan sóhajtott.
1: Én is ilyen szeretnék lenni.
0: Kíváncsi volt, hogyan folytatódik a mese. Hát lapozott egyet. A következő oldalról a hercegnő nézett rá vágyakozva, aki nagyot sóhajtott.
1: Én is ilyen szeretnék lenni.
0: Az óvodás kislány először megijedt, de aztán legyőzte a félelmét és megkérdezte.
2: Te látsz engem?
0: A könyvben lévő hercegnő is megijedt, de ahogy Julcsi, ő is legyőzte a félelmét és válaszolt.
2: Igen, te is látsz engem?
0: Julcsi bólintott.
2: Akkor lapozzunk,
0: javasolta a hercegnő, s vidám beszélgetésbe kezdtek. Kiderült, hogy a hercegnőt Johanna Izabella Ifigénia Begónia hercegnőnek hívják, de a lányok megegyeztek, hogy legyen csak Iza. Ez nagyon tetszett Izának, mert borzasztóan unta a rettentő hosszú nevét. Rögtön el is mesélte, hogy egy hegy tetején álló 17 tornyú kastélyban lakik a gyémánt fény királyi kis hercegnő képző Rubint gyűrű csoportjába jár, és ez is tükör a jele. Épp ma 5 éves, és egy hajráfot kért a szüleitől. Pont olyat, amilyen Julcsinak van. De nem vették meg se ők, se a nagymamája.
2: Minek neked egy ilyen vacak egyszerű hajráf, amikor olyan csodálatosan ragyogó koronád van?
0: Kérdezte Julcsi meglepetten.
2: Hogy minek? Hogy olyan különleges legyek, mint te?
0: Válaszolta Iza hercegnő.
2: Amikor először láttam kislányt egy mesekönyvben, mondta a hercegnő, eldöntöttem, hogy egyszer én is olyan leszek, olyan különleges. De sajnos apukám szerint a kislányok, mint te, nem léteznek csak a mesékben. Szerencsére apa is tévedhet. Julcsi csak ámult és bámult. Én vagyok különleges? Kérdezte csodálkozva. De hát mitől? Hercegnő ruhám is csak egy van. A nagyi varta nekem farsangra. A nagyim Szabója nekem is vart egy ruhát farsangra, válaszolta Iza. Pont olyat, mint a tiéd. Semmi fátyol, semmi tül, semmi csillogás. És azt is megengedték, hogy aznap ne vegyem fel a koronámat. Én voltam a legkülönlegesebb a farsangon, magyarázta a hercegnő. Úgy reméltem, hogy ma megkapom a ruhámhoz azt a hajráfot is. A hercegnő plázában láttam egy kirakatban, de anya azt mondta, az nem eladó, csak dísz. Meg egy hercegnőnek amúgy is mindig viselnie kell a koronáját. Honnan lehet tudni, hogy hercegnő? Ó, és mik vannak abban a hercegnő plázában? Kérdezte Julcsi izgatottan. Gyere, és nézd meg magad! Válaszolta Iza hercegnő, és a következő lapon már a hintójukban ült Julcsival. Mikor megérkeztek, Julcsi nem hitt a szemének. A kastélyt formáló bevásárlóközpontban 6 emelet volt, s minden emeleten káprázatosan szép ruhákat, tükröket, koronákat, lakcipőket árultak. A vásárlók is mind ragyogó hercegnők voltak. Ahogy Julcsi és Iza az üzletek között sétáltak, egy könyvesbolthoz értek. Az üzlet kirakatában lévő mesekönyvön nem más mosolygott, mint Julcsi. S mellette egy polcon ott volt a rózsaszín pettyes hajráv. A kirakat előtt a sok hercegnő mind azt nézte vágyakozva. Mikor észrevették a két barátnőt, csodálkozva vették körbe Julcsit és Iza hercegnőt. Bámulatos meglepetés volt egy igazi kislányt látni, akinek nem kell koronát hordani, nincs hosszú neve, homokozhat, haraphatja a görögdinnyét, akár össze is maszatolhatja magát festés közben. És még ki tudja, milyen csodás dolgokat tehet. Mindent, amit egy hercegnő nem. Ti tényleg mind rám akartok hasonlítani? Kérdezte Julcsi izgatottan. A sok koronás fej egyszerre bólintott. Te vagy a legcsodálatosabb kislány, akit valaha láttam, mondta Iza hercegnő. Legyünk barátok, mondta Julcsi. Neked adom ajándékba a hajráfomat. A hercegnő és a kislány megölelték egymást. Julcsi annyira boldog volt, hogy még a szemét is behunyta. Julcsi! Hallott egy kedves ismerős hangot a következő percben. A kislány kinyitotta a szemét, otthon volt az ágyában, és az anyukája ült az ágya szélén. Az éjjeli szekrényén ott feküdt a nagymama ajándékkönyve. Rajta egy hercegnővel, aki a fején furcsa módon nem koronát, hanem egy pettyes rózsaszín hajráfot viselt.

0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Beszterics Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a restleány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Wuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Wuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk, itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence: gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki: gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte: vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öregasszony azt kiabálta: hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas: kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony: elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa: gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki: én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki: gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta: gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a lány neki is azt mondta: én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki: vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki: én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki: itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van odabenn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta: vau! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút: menj innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét. Nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öregasszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője. Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
3: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
2: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
3: Hát, nem tudom, egyszer csak oda került a zsebembe,
2: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
3: Nem én voltam,
2: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
3: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
2: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott.
3: És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta. Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult.
2: Mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mi tévők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy... megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészzük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk.
3: Nem kellett sokat várni, és megjelent Berti az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
4: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
3: Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához.
4: Jól van, Berci. Jól döntött a kezed.
3: Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt.
4: Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Aranyos Ágica. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Mi van a kezedben, Aranyos Ágica? ABC-s könyvbize, Szkendermagos Cica. Mi jó lehet abban, Aranyos Ágica? Van ebben egér is, Szkendermagos Cica. Beállok Deáknak, Aranyos Ágica. Meddig leszel Deák, Szkendermagos Cica? Csak míg az egeret kifogom, Ágica. Le is vizsgáztál már, Szkendermagos Cica.
0: Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, Dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján százesztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a százesztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a százesztendős anyuka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger, nincs a térképen! No, persze. S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyuka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem. A sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balaton van rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes. Újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Erdők, rétek.
2: Hol tanyázol, kis nyúl?
3: A nyárfa tövében. Nem fázik a füled ebben az időben?
2: Bizony a nyúl fázik, ha a füle ázik.
1: Mese, mese, mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, te vagy a fogócska.
4: Gólya, gólya, hazaszállj!
1: Fél lábon ne áldogálj!
4: Puty, puty, puty, purutty, béka, breke, kuty, kurutty.
1: Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka, ott díszeleg a tavon, ócska maradéka.
5: A rák a patakban mászik, ollójával hadonászik. Erre-arra csittek csattog, erre-arra kittek kattog.
1: Hinta palinta, szépen szól a pacsirta. Lögd meg pajtás a hintát, érje el a pacsirtát. Fecske, fecske, gyere csak, röpködnek a bogarak. Villás farkú kis fecske, kell-e apró legyecske? Tekeredik a kígyó, tekereg a fára, addig-addig tekeredik, leesik a sárba. Sz-sz-sz. A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel. Balra dül, meg jobbra dül, talán bizony hegedül.

0: Kisbabában. Kis állat a hangya, de nagy a szorgalma. Szorgalmas a méh is, ilyen leszek én is.
1: Dundi Dongol lépeget, ide-oda nézeget. Ide lép, oda lép, virágporon mézen él.
2: Kis kertemben az űrge, rákapott a dinnyére. Megállj űrge, megleslek, holnap délre megeszlek. Ice, bice, cibere, neked mondom, menj ki te. Billeg, ballag a szarka, mert nem bírja a farka. Száll a verép fáról fára, száll az ének szájról szájra.
3: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piros likabokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görög dinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs. Szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszalt szilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak, ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sztelek Csilár, Töme és Bubu. Akitől hallhatjátok, Kocsisem Brigitta. Vasárnap Döme kiment apával a folyópartra kavicsot gyűjteni. Anya otthon maradt ebédet készíteni, és különben is kicsit gyengének érezte magát. Anya kisbabát várt, azaz Bubut, ahogy Döme nevezte. Nézd, apa, kiskacsák! Örült meg Döme. Egy kacsa négy kicsinyével úszott feléjük. Egyszer csak különös kérdés jutott Döme eszébe. Hogy került anya hasába, Bubu? Anyával szeretjük egymást, és Isten megáldott minket, felelte apa. Az jó, nyugtázta Döme, mert nagyon örült, hogy testvére lesz. Ki segített neked, anya, amikor én voltam a hasadban? Kérdezte vásárlás közben Döme. Legtöbbször apa, de bizony, mikor ő dolgozott, egyedül kellett cipekednem. Nagyon jó most nekem, hogy te segítesz. Közös erővel bepakoltak a szatyorba. Hazafelé megbeszélték, hogy már mekkora Bubu anya hasában, és elhatározták, hogy otthon előkeresik a régi fényképeket a Dömét váró anyáról. Mikor reggelinél anya teljes kávét ivott, Döme nagyon vicceset kérdezett. Bubu, most nem lesz maszatos? Természetesen nem, nevetett apa. Bubu egy zsákocskában van, amit úgy hívnak, hogy méh. Az az ő szobácskája. Az védi mindentől, és ott nagyon jó neki. De akkor mit eszik? Végül is ugyanazt, amit anya, csak előbb anya szervezete elkészíti úgy, hogy az Bubunak jó legyen, és csak akkor adja oda. Esti fürdésnél nagy tengeri csata folyt az elrabolt Zsófi hercegnő kiszabadításáért. Később apa bejött a fürdőbe, és Dömével az Oviról beszélgettek. Olyan rossz, hogy holnap én leszek a napos, panaszkodott Döme. Miért mondod, hogy rossz? Mert utálok szalvétát hajtogatni. Sosem sikerül olyan szépre, mint a lányoknak. Viszont biztos vagyok benne, hogy sok dologban te vagy ügyesebb a lányoknál. És ez így van rendjén, magyarázta apa. Hiszen amikor nagyok lesztek, és ti is családot alapítotok, mint anya és apa, így egészítitek majd ki egymást. A tengeri csata végül sikerrel járt. A hercegnő kiszabadult, bár apa fülig vizes lett. A játszótéren anya gyümölcsöt hámozott Dömének. Kis baba gerezdet találtak a szétnyitott narancsban. Bubu, hogy jön majd ki a hasadból? Jutott Döme eszébe váratlanul. Mikor egy baba már elég nagyra megnőtt, akkor a méhnek nevezett zsákocska szája elkezd szép lassan kinyílni, magyarázta anya. Persze, az orvosok segítenek. Ekkor Bubu láthatóan nyújtózkodni kezdett, ugyanis apró dudor jelent meg anya pólóján. Döme rátette a kezét, hogy ő is érezze, hogyan mocorog Bubu. Anya hasa szép, nagy és kerek lett. Közeledett Bubu megszületésének ideje. Apa egy délután Döme segítségével nekiállt összeszerelni a kis ágyat. A Bubu lány, mivel fogunk játszani? Töprengett hangosan Döme. Az Oviban a lányok főleg babákkal játszanak. Én viszont autózni szeretek. Szerintem rengeteg olyan játék van, amit a lányok éppen annyira szívesen játszanak, mint a fiúk, bátorította apa. Tudod mit, apa? Én Bubut akkor is megtanítom focizni, ha lány, határozta el Döme. Amikor elkészültek a kis ágyjal, Döme belefektette a mackóját, mert már annyira várta Bubut. Egy szép napsütéses reggelen anya helyett apa jött be Dömét ébreszteni. Nagy újságot mondott. Bubu az éjjel megszületett. Döme olyan izgatott lett, alig lehetett a reggelihez odakönyörögni. Aztán már indultak is a kórházba. Bubu csodálatos kislány volt, a szép Anna nevet kapta. Döme megállapította, hogy egészen aprócska a lába, és már most nagyon ügyesen tud szopizni. A szemecskéjét még nem akarja kinyitni, de a hangja nagyon kedves. Döme alig tudott betelni Annával. Később apával hazaindultak, hogy mindent előkészítsenek a lányok fogadására. Útközben megegyeztek, hogy Anna a leggyönyörűbb kislány a világon, és bár az Anna név nagyon szép, az ő igazi titkos neve mégis Bubu.
4: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye babalátogatóban volt.
1: Múlt héten babalátogatóban voltam, az összes állati jóbarátomnak mostanában született kicsinye. Kecskéjéknél a Gida még csak pár hónapos volt, még szopizott, de már érthetően mekegett. Medvéjéknél a Bocs éppen uzsonnázott, amikor odaértem, Málnát majszolt. Engem is megkínáltak, de mondtam, hogy Bocs, de a Málnától kiütésem lesz. Békáiknál egy csomó ebihal utód született. Nem hasonlítottak sem az anyjukra, sem az apjukra. Kicsit furcsállottam, de állítólag ez normális. Tyúkéknál olyan hangzavar volt a csibék csipogásától, hogy nem hallottam meg, amikor csipogott a telefonom. Birkáék hívtak birkanyírásra. A bárányt még nem nyírták, túl fiatal volt a kopasztáshoz. Rigó Jancsiék Rigó Jancsival kínáltak meg, de én inkább a fiókával játszottam, fütyülni tanított. Egyelőre így tudok. Utoljára tehénékhez kukkantottam be, hiszen még csak pár napos a borjú. Nagyon édi volt, épp tejet szopizott az anyja tőgyéből. Tényleg, ti láttatok már pár napos borjút? Nagyon cuki!
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Médiaklikken.
0: Kedves gyerekek!
4: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Halihó, ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Kóka, kását kiette meg papmacskája, mint felvitte a padlásra. Cicuska, macuska, mit főztél, katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát, ide raktam, oda raktam, utoljára jól belaktam. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt a nyoma, itt a nyoma, itt meg a csiklandozója. Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska, itt szalad, ott megáll, és itt egy körutat csinál, ide bújik, idebe, a kisgyerek keblibe. Ez elmegy cseresznyét szedni, ez felmászik a fára, ez megrázza, ez felszedi, ez a kicsi mind megeszi. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, a kis gyurka meg mind megette. Hüvelykujjam almafa, mutató ujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, a kis ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
1: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

van, és a legjobb az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen, magasra kell tekerni. Hát be is kell valon, el is este, mire fölé

már is nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogyha megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: leszek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap a suliban?
3: Na mesélj, hallgatom.
2: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
3: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
2: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
3: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
2: Tehát nem is volt tűz.
3: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.
4: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat.
6: Nem akarok rendet rakni, mondta Peti.
5: Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt. Nem, nem, nem! Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált.
6: Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó!
5: A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából.
6: Velünk ne építsen Peti ezután!
5: Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta.
6: Nem akarok Petivel játszani máskor.
5: Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
6: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
5: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát. Nézd, Petikém! A maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel. Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta.
6: Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj.
5: Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
6: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
5: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
6: Aludjatok inkább a dobozban,
5: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
6: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát.
5: Ne menjetek máshova, szaladt utánuk Peti. Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám. És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette.
6: Ma este velem alszol, jó?
5: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém? Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
6: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
5: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

0: Figyelj, hát te honnan jöttél? Mert én délről.
1: Úgy hívják, hogy madár látta, én meg csak egy kis kutya vagyok. Egy olyan vidám spániel, aki ha költőnek született volna, úgy hívnák nevető ráncfel.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sárga a kéken.
2: Reggel süt a nap az égen.
1: Szürke a piroson.
2: Este hamu ül a parazson.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.

0: A kutya meg a szamár. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: A szamár megirigyelte a kutya jó módját, hogy neki szabad a legszebb szobába is bemenni, a legszebb vánkosra is ráfeküdni. Egész nap csak sétál, nem dolgozik semmit, mégis mindennek a lángját, a javát kapja. Neki meg csak a kóró, meg a füstje jut. Meg is kérdezte a kutyától. Miért szeret téged úgy a gazdaszom? Mert tudok farkat csóválni és két lábon szolgálni, felelte a kutya. Na, ez nem nehéz dolog, felelte a szamár, majd én is megpróbálom. Mikor nyitva volt a konyha, besonfordált, két lábra állt, a farkát billegette, a lábát nyújtotta, hogy tenyerest adjon. A gazdasszony megijedt, s a poroló pálcával kiverte. A szegény szamár máig is töri a fejét azon, hogy miért kapott ő verést azért, amiért a kutya dicsérete. Itt a vége, Fusselvéle.
0: A kutya meg a szamár című mesét hallottátok.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Villásfarkú kis fecske, kell-e apró legyecske? Megérett a cseresznye, nem kell nekem legyecske.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Rigó csőrkirály. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy király, akinek lánya olyan gyönyörű volt, hogy keresve sem lehetett nála szebbet találni. Hanem ez a leány, amilyen szép volt, olyan beképzelt is. Senki nem volt, aki megfelelt volna neki. A király egyre másra adta a bálokat, hogy lányának kérőt találjanak, de ő bizony kikosarazott mindenkit. Mindegyikben talált valami kivetnivalót. Túl alacsony, túl magas, túl köpcös, túl szeplős. Mikor a kérők sorba álltak a királylány előtt, észrevett egy daliás ifjút, ám kicsit horgas volt az álla. A lány egyből el is nevezte Rigó csőrkirálynak, s addig csúfolta vele, míg az rá nem ragadt egy életre. Hanem aztán egy napon az öreg király megelégelte lánya hiúságát. Megbüntetlek, amiért így fennhordod az orrod. Feleségül adlak az első koldushoz, mondta szigorúan. De a lánya csak nevetett rajta. Eltelt egy pár nap, s a lány ugyanúgy élte gőgös életét, mint annak előtte. Mikor egyszer csak kopogtatott valaki a palota kapuján. Hiszitek vagy sem, egy szedett-vedett koldus volt az. Mindjárt a király elé vezették, s az, miközben kikérdezte, annyira megtetszett neki, hogy oda is ígérte neki a lánya kezét. Hogy sírt a király kisasszony, mikor meghallotta apja tervét? De az hajthatatlan volt, s a lakodalmat még aznap megtartották. Aztán pedig mennie kellett az ifjú párnak, mégsem lakhatnak koldusok a palotában. Miközben járták a vidéket, a koldus feleséggé lett királylány először rácsodálkozott a sűrű erdőre, majd a virágos mezőre, végül egy csodálatos palotára. Ez bizony mind Rigó csőr király tulajdona, válaszolta neki a férje. Most már igazán bánta a királylány, hogy nem Rigó csőr királyhoz ment hozzá. Hát még amikor meglátta a koldus abrócska kis kunyhóját. Ez lesz a mi kis otthonunk, húzta ki magát büszkén a férj. Ez a viskó, és hol vannak a szolgák? Húzta a száját a királylány, hisz eddig csillogó palotához és szolgák hadához volt szokva. Még hogy szolgák? Itt mindent magunk fogunk csinálni, főzni, mosni, takarítani. Így is lett. A királylánynak már másnap munkába kellett állnia. Fát aprított, tüzet rakott, vacsorát főzött, takarított, és közben egyre csak siratta, elveszett, pompás királyi életét. Egy nap, mikor már nem volt mit enniük, férje kitalálta, hogy kofának kell állnia. Szerzett a királylánynak néhány agyagedényt, s azt kellett naphosszat a piacon árulnia. Ahogy ott ült a piacon a lány, legszívesebben eltakarta volna arcát, nehogy valaki meglássa a palotából. Mivel azonban éhezni nem akart, végül megpróbálta eladni a portékákat. Edényt tessék, míveset, szépet, kiabálta. Szépsége pedig csak úgy vonzotta a vevőket. Estére el is kelt minden edénye. Másnap ismét kiment a piacra, de most csak az út mellett talált szabad helyet. Ott táborozott le. Ám egyszer csak óriási porvihar kerekedett, és egy lovas esett be az edények közé. Mikor a lány meglátta a törött kerámiákat, menten elsírta magát. Most mit fog szólni az uram? Így mégsem mehetek haza. Végül mégis hazamerészkedett, s elmesélte otthon, mi történt. Na hát, még egy ilyen mihaszna asszonyt, korholta a férje. Szerencséd van, ma hallottam, hogy konyhalányt keresnek a palotába. Másnap pedig már ott segédkezett, a királylányból lett konyhalány a palotában. Ez volt ám az igazi szégyen. A királyi család után eltakarítani a maradékot.
Egy nap aztán a király bált rendezett, s az a hír járta, hogy ott fog új menyasszonyt választani magának. Bárcsak én is ott lehetnék, talán ha nem lettem volna ilyen gőgös, sóhajtozott a királylány. Mikor elérkezett az este, a királylány gondolta, belenéz egy kicsit az ünnepségbe, még ha jobban is fog tőle fájni a szíve. Elbújt egy ajtó mögé, s onnan figyelte a díszes ruhába öltözött vendégét.

közepére vezette. A körülállók csodálkozva nézték őket. Mind a koszos koldus lányon nevettek. De ekkor megszólalt a király. Ne búsulj, kedves feleségem! Most, hogy megtanultad a leckét, megérdemled, hogy királynőként élhess. Én voltam a koldus, s mindent azért tettem, hogy megbánd a kevésséged. Már régen megbántam, amit tettem, mondta szomorúan a királylány. Akkor most már ne bánkodj többé, kedves feleségem. Inkább üljük meg végre a lakodalmat, ahogy kell. S olyan menyegzőt tartottak, hogy azóta is emlegetik.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: esés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó lesz.

0: vicces volt. Én nem tudom táncolni, de földön a gyökerezve a lábam. Ez egy pavic volt, én találtam.
1: Na, la, la, la.

0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
1: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Igazat mondok, nem tréfát. Ismered a varázs Krétát?

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld.
3: Na?
2: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
3: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
2: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
3: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
2: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
3: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
2: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító urunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavaló lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi. Még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Yeah.

0: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Süc Ila.
1: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyi, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnásárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackóka meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már minden tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, és a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok, ti sárgarigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, Mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Tán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kisbarátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe! Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
2: El, de gyanakszik,
1: mondja kedvesen Mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
2: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
1: És Mackóka felemelje a karját. Felemelje a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom Mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
3: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint. Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
0: A Fészek című mesét hallottátok.
4: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Devecseri László. Felhőjáték. Előadja Gyarmati Erik. Tovább mentek, messze szálltak, formát formára formáltak. Jött egy sárkány lángot lelve, széljátékban ellehelte. Hullámzott mögötte tenger, hajó rajta, de nincs ember. Utána hal, mely jókora, mosoly a felhőből jó pofa. Láttam még törpét, óriást, madarat nagyot, bóbitást, szél fújt a felhő trombitát. Szárnyakkal nyulat, elrepült, felettem a szél hegedült. Varázslat történt számtalan, felhők játszottak száz mesét, s a délután is véget ért.
4: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hamarosan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsor vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott és gitározott és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Boros

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentolos lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty.
4: Láttam én egy petymeget, ott lakott egy hegymeget, Afrikában, Indiában.

0: folyton újra egy meg egy, ebbe kell, hogy megkevedj.
1: Szólt a pegy meg egy magához, hisz fölöttébb senyvedett, ott a messzi hegy meget, Afrikában, Indiában.

Peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť, peť.

0: az ügyetlen polip. Valahol, nagyon mélyen a tengerfenék, köves, homokos és hínáros talaján terül el egy szép nagy városka, amit halak, rákok, cápák, medúzák és polipok laknak. Nem sűrűn jár arra ember, de én hallottam erről a városról egy történetet. Ez a történet pedig egy kis rózsaszín polipról szól, aki a mamájával és a papájával élt a város egyik takaros kis házában, és pont ugyanolyan volt, mint a többi polip. Pont ugyanannyi, vagyis 8 hosszú és hajlékony karja volt, amik tel is tele voltak tapadó korongokkal. A polipok mind nagyon ügyesen tudtak bánni a karjaikkal, kivéve őt. A mamája napközben egyszerre tudott főzni mindegyik karjával, takarítani és szép képeket festeni, mert ez volt a kedvenc időtöltése, a papája pedig az egyik leggyorsabb dolgozó volt a tengeri városka nagy gyárában. A barátai, a többi kis polip pedig egyszerre tudott homokvárat építeni, építőkockákkal játszani és labdázni. De ez a kis polip, akiről a történet szól, egyikben sem jeleskedett. Sőt, ő volt messze a legügyetlenebb polip. Nem csak a játékban volt ügyetlen, hanem majdnem minden másban is. Elejtette a tányért vagy a poharat, amikor segített a mamájának teríteni. A papája szerszámait is mindig rossz helyre rakta. De még az úszásba is folyton belegabajodott. Úgy tekerektek és csavarodtak össze-vissza a karjai. Édes kis polipom, mondta neki ilyenkor a mamája, hát hogyan lettél te ilyen ügyetlen? A kis polip pedig nagyon szégyelte magát emiatt, mert akárhogy igyekezett, akárhogy figyelt, valami mindig balul sült el. Ennyi tönkretett homokvárat és törött tányért bizony kevés helyen láttak a városban. Egyik nap, miután a haliskolában a kis polip véletlenül levert egy táblát a falról, egy barátjának meg összetörte a poharát ebédnél, majd a kidobós játéknál az összes labdát elejtette, délután nagyon szomorúan üldögélt egy göbön.
1: Semmire sem vagyok jó. Sosem lesz belőlem rendes és ügyes polip.
0: Sírdogált magában. Még arra nem siklott egy olyan hosszú vízikígyó, amilyet a kicsi polip még sosem látott. Miért szamargatsz? Kérdezte a polipot.
1: Mert nagyon ügyetlen vagyok, pityeregte a polip. Minden kiesik a kezeimből, mindent elejtek. Senki sem fogja a hasznomat venni soha.
0: Hát, ha így áll a dolog, én segíthetek, válaszolta a kígyó.
1: De hát neked még csak karjaid sincsenek, csodálkozott a polip.
0: Csak ne félj, pont ez a titka a dolognak. Olyan dolgokat taníthatok neked, amiket én nem tudnék megcsinálni. A kicsi polipot nagyon érdekelte a dolog, ezért megbeszélték a kígyóval, hogy minden nap találkoznak majd iskola után. És így is tettek. A kígyó pedig nekilátott, hogy kitanítsa a kis polipot. Az a baj, kicsi polip, hogy túl sok mindenre figyelsz egyszerre, mondta neki. Nézd, nekem csak ezt a hosszú testet kell irányítanom. Gondold azt, hogy csak egy karod van. A kis polip összeszedte minden erejét, és nagyon figyelt, hogy csak egy karját mozgassa, a kígyó pedig a farkával ütögette neki a labdákat. És lásd csodát, a kis polip egyet el is tudott kapni, amiért a kígyó nagyon meg is dicsérte. Így haladtak szépen lassan, egyesével.
1: Először csak az egyik karjával tanulta meg elkapni az összes labdát, aztán kettővel, aztán hárommal, majd hosszú és fárasztó hetek után eljutottak mind a nyolcig. A kis polip olyan boldog volt, mint még soha, és nagyon hálás volt a kígyónak a segítségért. Semmiség, mondta a kígyó, de lehetsz még ennél sokkal jobb is. És akkor kezdődött csak az igazi munka. Minden délután titokban gyakoroltak, és egy nap a kígyó azt mondta, most már készen állsz, menj szépen, és mutasd meg a többieknek, mit tudsz. A kis polip másnap nagyon izgult iskolába menet, izzadt mind a nyolc karja, de elhatározta, hogy megmutatja a többieknek, mit tanult. Egyik szünetben azt mondta, ide nézzetek, és kiállt a többiek elé. Azok az elején pukkadoztak a nevetéstől, várták, hát ha valamit megint tönkre fog tenni a kis polip, de amikor előkerült nyolc labda, és a kis polip mindegyiket nagyon ügyesen dobálta és kapta el megint, már csak tátott szájjal tudtak nézni. Ilyen ügyes zsonglőrködést még sosem láttunk, és úgy megtapsolták, mint még sosem. A kis polip pedig csak úgy dagadt a büszkeségtől, és alig várta, hogy iskola után a kígyónak is elmeséljen mindent. A kígyó végighallgatta, és azt mondta neki, nagyon büszke vagyok rád. Tudod, nekem van egy cirkuszom, és pont zsonglőrt kerestem, amikor megláttalak a kövön. Most már tudom, hogy érdemes volt annyit gyakorolni veled. Így történt, hogy a boldog kis polip lett a városi cirkusz első és azóta is legjobb zsonglőre. Talán még most is ő az. Majd kérdezzetek utána.

0: barátom. Talán mindenki ismeri. Ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Fel tudjátok sorolni a négy elemet? Tűz, víz, levegő, föld. Így van. Nyáron a négy elem mindegyikével találkozhatsz, ha kimész mondjuk a strandra. Figyelj csak, a strandon ott a medence, amibe ott a hullámzó vízelem. Aztán ott a napocska, akiről rögtön eszedbe juthat a tűzelem. Ha kiúsztad magad, akkor lefekszel a fűre. De miből nő ki a fű? Bizony, a földből. Tehát ott a földelem. Végül, de nem utolsó sorban, nagyokat szippantasz abból a jó, friss levegőből. Halihó! Itt a levegő elem. Ez a négy elem szövetségben van egymással. Például, tudtátok, hogy a tűz nem tud égni, ha nincsen körülötte levegő? Minden mindennel összefügg. Ha nyáron kimentek a természetbe, ezeket az összefüggéseket még jobban megérthetitek, mert megvizsgálhatjátok a növényeket, az állatokat, a termőföldet a saját szemetekkel. Jó felfedezést! Csukás Mese Rádió.

Macska, macska, csacska, macska, fürge, mint a kis halacska. Ide fut, oda fut, megpihenni sose tud. Peti, Kati, hű, de nézi, fusson, aki utoléri. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz. A 10 éves rohan, a 20 éves szalad, a 30 éves siet, a 40 éves halad, az 50 éves ballag, a 60 éves baktat.

hegyeden, vegyeden, tengertánc, hajdú, sógor, mit kívánsz? Nem kívánok hegyeden, csak egy falat kenyeret.

0: vese es, holnap délig es. Zapszaporodjék, búzabokrosodjék, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb, mint a Duna hossza, még annál is hosszabb, mint a világ hossza.
1: Volt egyszer egy ember, szakálla volt, kender. Begyulladt a kender, elszaladt az ember. Fölmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugatta.
0: Hétfőn hentereg, kedden kecmereg, szerdán szendereg, csütörtökön csak csücsül, péntegen párnára dül, szombaton szundít szorgosan, vasárnap horkol hangosan.
1: Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Nézi, nézi mamája, nem ismer a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
2: Mesés délelőttet, tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A bagoly. Történt egyszer, hogy egy éjjel a bagoly eltévedt az erdőben, és miközben ide-oda repkedett, egy falu széli pajta mellett találta magát. Gondolta, meghúzza magát bent, s majd hajnalban tovább áll. Ahogy üldögélt az egyik gerendán, észre se vette, és elaludt. Reggel aztán jött a szolgáló a szalmáért, és mikor meglátta az óriási madarat, sikoltozva elrohant egyenest a gazdájához. Hát téged mi lehet, fiam? Kérdezte a gazda. Ó, jaj, méltóságos uram, egy fenevad van a csűrben. Fent ül a tartógerendán, onnan merezgeti a szemét. Na persze, kételkedett a gazda. Mégis miféle jószág lehet az? Lehet csak egy verebet láttál, te még a saját árnyékodtól is megijedsz, nevetett egy új ízűt a gazda. Na jó van, megnézem. Azzal maga biztosan elindult a csűr felé, mögötte a szolgával. Ám amikor belépett a pajtába, és meglátta az ijesztő jószágot, a gazda is fejvesztve menekült onnan. Futott át a szomszéd gazdához, hogy segítségét kérje. El sem tudod képzelni, mit láttam, kapkodott levegő után a gazda. Egy akkora szörnyetek fészkelte be magát a pajtámba, hogy ketten is kevesek vagyunk ellene. Akkor elhatározták, hogy összehívják a falu népét, és együtt mennek a fenevad ellen. Nem telt el 5 perc, és már ott gyülekezett az egész szomszédság a főtéren. Az emberek kezében lapát, vasvilla, kapa, felkapták az első szerszámot, ami a kezükbe akadt, ott aztán csatasorba álltak, és a polgármester vezényletével elindultak rendben a csűr felé. Mikor odaértek, körülvették az épületet, majd vártak, hogy melyikük lesz olyan bátor, hogy elsőnek merészkedjen be. Elő is lépett egy délceg ifjú, bottal a kezében. Majd én megmutatom nektek. Belépett az ajtón. Egy kiáltás hangzott bentről, és egy szempillantás múlva már rohant is ki a legény a csűrből, a többiek legnagyobb ámulatára. Tanakodott most az embersereg, mégis hogyan űzhetnék ki onnan azt a szörnyeteget? Már éppen kezdték feladni, mikor megjelent egy nagy darab vitéz.
4: Mi ez a gyülekezet itt? Talán csak nem engem vártatok.
3: Viccelődött a pökhendi vitéz. Egy óriási veszedelem van bent. Nézd csak be az ajtón, s majd te is elhiszed, mondta az egyik gazda.
4: Én ugyan nem félek semmitől,
3: húzta ki magát a vitéz.
4: Ide nekem egy vasvillát. Hadd nézzem meg, milyen fene vad bujkál bent.
3: Azzal kitárta az ajtót. Mikor meglátta az óriási szemeket a magasban, bizony elszállt a bátorsága, de már nem visszakozhatott. Nagyot nyelt, s létráért kiáltott. Neki támasztották a gerendának a létrát, a vitéz pedig olyan lassan vette a lépcsőfokokat, amilyen lassan csak tudta. Közben mindenki feszülten figyelte, mit fog tenni. Eközben a bagoly az óriási tömeg láttán megvadult, rikoltozni kezdett, és össze-vissza repkedett a levegőben. Sehogy sem találta a kivezető utat. A vitéz közben felért a létra tetejére, és hirtelen szembe találta magát a bagollyal. Csak nézett rá kigúvat szemekkel a legény, de mozdulni nem mert. A madár ilyettében akkorát sikkottott, hogy a fiú mentelle esett a létráról. Most már bizony senki sem akadt, aki szembe ment volna a vaddal. Összejült hát a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék a kérdést. Végül úgy döntöttek, rágyújtják az állatra a csűrt. Csak így menekülhet meg a falu a szörnyetektől. Kifizették a gazdának az épület árát, majd égőfáklyákat dobtak be, és nézték, ahogy leég a pajta épülete. Éppen csak azt nem vette észre senki, hogy a bagoly közben kirepült a tetőn át.
2: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egy fejlődés.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény, öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha, ifjú korában, egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek, amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főurhoz fordult, és azt mondta nekik, no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik. Mit jelent az első kérdés? Megmondom, bízén, 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim, amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt. Hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát, uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőttek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét, itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia! Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalával. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalával. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam. Nem máshonnan? Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász. Hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifraszűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztom a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó, puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebéd után bőségesen megajándékozta, s úgy bocsátotta haza a hortobágyra.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirta meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt rá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt, s mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, s már is kezdte festegetni őket. S ott tolakodtak elől a nagyok, s az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtás, s amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öregasszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öregasszony, elesett, s a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzá, majd én segítek néked, te csak ülj le, s pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat, vissza a zsákba. Sok valós bizony öreges telet, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak, gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan haza találj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közék, s amikor az öregisten meglátta, a tenyerébe vette, s azt mondta, kicsi pacsirtám, elkéstél, már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt. Nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár.
2: Épp jókor jöttél,
1: mondja a gazda.
2: Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod.
1: Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap.
2: Itt a kezem, nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan.
1: A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közményt legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból.
2: No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd.
1: Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
3: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
1: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva.
2: Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is.
1: Hát úgy is tett. S ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt.
2: Nem szégyelled magad leány létedre?
1: Mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
2: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
1: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
1: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
2: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
1: Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
2: Jól van, fiam,
1: mondja a király.
2: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
5: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
1: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
2: Hallod-e, te juhász legény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
1: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Zsupsz, zsíp, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hát, kedves gyerekek, Korda György vagyok, az énekes, és most nem a reptér hangzik el, hanem egy népmese. Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király az igazságos, a főhőse. Egyszer volt Budán kutyavásár, népmese. Elmeséli nektek Korda György. Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott, a másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás király megszólította a két tehenes gazdát. Gazdura, miért kínozza úgy ezeket a szegény párákat? Hát ezek olyan soványak, hogy már csak a bőr tartja össze. Nincs mit tennem, uram. Nekem minden nap három kenyeret kell az asztalra tennem. Hát aztán minek kennek az a három kenyér? Ebből egyet kölcsön adok, egyet adósságba, egyből meg én élek a feleségemmel. Hát ezt meg, hogy értsem, kérdezte a király. Kölcsön adok egyet a fiamnak, hogy majd, ha megöregszem, és nem tudok dolgozni, akkor ő tartson el engem. Egy kenyeret a szüleimnek adok, hálából, hogy felneveltek. A harmadik kenyérből meg én élek a feleségemmel. Tetszett a beszéd a királynak, mindjárt meg is kérdezte a gazda nevét, aztán ott hagyta, továbbállt, és elment a hatökrös gazdához. Gazduram, miért nem ad kölcsön két ökröt annak a szegény szomszédjának, amíg azt a kicsi földecskéjét felszádja? Elment az úrnak az esze, hogy az én drága jószágaimat odaadjam annak a kódusnak? Tudja az úr, hogy van a mondás? Kapari kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, majd neki is lesz hat ökre. Mátyás meghallgatta ezt a gonosz beszédet, aztán otthagyta a gazdát. Térült, fordult, és egy-kettőre Budára érkezett. Nem sokára fullajtárt szalasztott a szegény gazdához. Adja el a teheneit, és minden pénzt, amit kap értük, verje kutyákba. Vasárnap reggel Budán kutyavásár lesz, s a király parancsára vigye fel őket, és adja el. Nem gondolkodott sokat a szegény ember. Eladta a két hitvány tehénkét, és ami kis pénzt kapott, kutyákba fektette. Ahány hitvány, büdös, bolhás ebet talált a környéken, egy szíjra ráfűzte, és szép lassan feleregélt Budára. Vasárnap hajnalban fel is érkezett a piac sarkába, a király nagy kutyaugatása lármára ébredt. Kihajolt az ablakon, és hát látta, hogy megérkezett az ő embere. Akkor mindjárt leszalasztott egy szolgát, felhívta magához a szegény embert. Egy másik szolgát is leszalasztott, s annak azt mondta, hogy vigyázzon a drága portékára, amíg ő szót vált ezzel az emberrel. Akkor azt mondta a király a gazdának, gazduram, jól tette, hogy hallgatott rám? Na ide figyeljen, ma jól megtréfáljuk az urakat. Húzódjon csak kent a piac sarkába. Majd én nem sokára arra megyek, aztán pénzét tesszük a kutyákat. A legkisebbet 100 aranyon alul ne adja, s a nagyobbakért még 300-at is elkérhet. Na, visszament az ember a piac sarkába, amennyi árus vásárló volt a piacon, mind a szegény embert kacagta. De a szegény ember nem törődött semmivel. Délfelé megérkezett a király az urakkal. Úgy tett, mintha sose látta volna a gazdát. Megszólította fennhangon. Jó napot, gazduram! Mi az ára ezeknek a kutyáknak? kisebbeknek az ára 100 arany, a nagyobbakat 300 alatt nem adom. Az urak morgolódni kezdtek, hogy ezekért a fonda nyüves dögökért ennyi pénzt van képe elkérni, de a király azt mondta, nem is sok, na ezt a kicsit mindjárt megveszem. Uraim, vegyenek kentek is a kutyákból, mert holnaptól ez lesz a divat. Hát, ha ez lesz a divat, akkor az urak sorra lepengedték a pénzeket. A szegény ember fertály óra alatt megszabadult a kutyáitól, aztán fogta a sok pénzt, hazament, birtokot vásárolt, nem sokára ő is 6 ökörrel szántott. A szomszédja álmélkodva nézte. Hogy tudott ez a szegény gazda ilyen rövid idő alatt ekkora birtokra szert tenni? Egyszer nem állhatta tovább, megszólította. Szomszéd, mondja meg, hogyan tudott Kent ekkora vagyonra szert tenni? Nem titok az. Eladtam a 2 hitvány tejénkémet, a pénzt kutyákba fektettem, felhajtottam Budára, a kutyavásárba. Budán most az a divat, hogy az urak nagy pénzen kutyákat vesznek. Na, a gazda nem szántott még egy barázdát se többet. Mind a 6 ökrét pénzét tette, s a környéken amennyi büdös ag ebet kapott, mind felvásárolta. Szíra fűzte őket, s egy vasárnap reggel ő is felcsürtetett Budára. Fölverte az egész piacot. Nagy lárma, ribillió! Fölébredt Mátyás király, kitekintett az ablakon. Magába kacagott. Na itt az én emberem. Mindjárt leküldte a szolgáit, hogy a kutyás ember takarítsák el a piacról. Mondják meg neki, hogy menjen el innen kutyástól, amíg jó dolga van. A gazda erősködött, hogy azt hallott, hogy Budán az a divat, hogy gazdag emberek nagy pénzen kutyákat vesznek. Azt hallottam, hogy ma itt kutyavásár lesz. Azt mondták a szolgák. Csak volt, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Na gyerekek, ágyba vagytok már? Cicika, Bubuka, szép álmokat mindenkinek.
1: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. Na, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjen el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék, mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára, odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rígyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halászember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rínyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan, Hallod-e te, Ponty? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Ponty mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, hallod-e, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől

0: Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged?
1: A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon.
0: Jól van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munka nélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, eredj haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
2: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Az állatok nyelvén tudó juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, még az óperencián is túl nem volt. Az üveghegyen innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldala se volt, teli volt kaláccsal, egy se volt benne. Hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy juhász. Ahogy a juhait őrizte az erdőben, meglátott messziről egy tüzet. Abban egy rettentő nagy kígyó sírt. Segítsél ki, te szegény ember, jótét helyett jót várj! Mert az én édesapám a kígyók királya, és megjutalmazza a te hűségedet. Hát kapta a juhász, levágott egy karót, s azzal kivette a kígyót a tűzből. A kígyó elmászott egy darabon. Felemeltek ott ketten egy nagy követ. A kő alatt lyuk volt, azon lementek a föld alá, a kígyók királyához. Kérdezte a kígyók királya. Mit kívánsz, te szegény ember, amiért a fiam életét megmentetted a haláltól? Azt mondta a szegény ember, csak azt kívánja, hogy az állatok nyelvét értse. A kígyók királya megadta, de egy feltétel alatt, hogy azt senkinek sem merje elmondani, mert akkor bizony rossz dolog fog történni. Ahogy hazafele utazott, meglátott egy odvasfát. Ült azon két szarka. Azt mondta egyik a másiknak, hely, ha tudnák az emberek, hogy mennyi pénz van ebben az odvasfában, milyen boldogok lennének belőle? A juhász meghallotta, megjegyezte a fát. Elment haza. Később eljött szekérrel a pénzért, hazavitte. Nagy gazda lett belőle. Elvette a számadó lányát. Az asszony mindig kérdezgette, hogy honnan van nekik ennyi pénzük. A juhász azt mondta, ne kérdezd, az Isten adta. Odahaza a szobában a kemence nyakon ült két macska. Azt mondja az öreg macska a kis macskának, hogy mivel ő kisebb, s könnyebb, befér a kamrába, lopjon neki szalonnát. Erre a juhász elnevette magát. Kérdezte is a felesége, hogy mit nevet. Elmondta, hogy az öreg macska mit mondott a kis macskának. Kérdezte a felesége, hogy honnan érti ezt a beszédet. Ha te tudnád, de nem szabad megmondanom, mert akkor rossz dolog fog történni. Mindegy, mondjad csak meg, mondta a felesége. Nem lehet, kötötte magát a juhász. De egyszer vásárra készültek. Az asszony ült a kancalóra, az ember pedig a csődörre. Az asszony elmaradt egy kicsit. A csődör ekkor rányerített a kancára, hogy miért nem jön hamarabb. Ez meg azt mondta, könnyű neked, te csak azt a sovány embert viszed, én meg ezt a kövér asszonyt itt, te! A juhász ezt mind értette, megint elnevette magát. A felesége most is kérdezte, hogy mit nevet. Hát elmondotta, hogy mit mondott a csődör a kancának. Az asszony rákezdte, hogy mondja meg neki, honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét. De a juhász azt mondta, nem szabad, mert nagy baj lesz, ha megmondja. Hazamentek. Odahaza a farkasok elmentek bárányt kérni a kutyáktól. A kutyák azt mondták, hogy nem lehet, ezután mégis négyet odaígértek. De az öreg bodri kutya azt mondta, gyalázatosak, hogy meritek a gazdánk juhait odaadni? A gazda ezt mind értette, a kutyákat szétkergette, csupán a bodrinak adott egy nagy karékenyeret. Hát az asszony ismét kérdezte, honnan

Honnan tudja ő megérteni az állatok nyelvét? A juhász azt mondta, nagy baj lesz, ha megmondja. Az asszony erre azt mondotta, hogy mindegy, ha rossz dolog is történik vele. Erre a juhász koporsót csináltatott és belefeküdt. Még annyit mondott, hogy hadd adjon utoljára a bodrinak egy darab kenyeret, de a bodrinak nem kellett, mert nagyon szomorú volt, sajnálta a gazdáját. Hanem ekkor bement egy hegyke kakas, és nagy kényesen ette a kenyérdarabot. Azt mondta a bodri neki, ó, te átkozott gonosz állat, hogy esik jól a kenyér olyan kényelmesen, mikor a drága jó gazdánk éppen szenved. De a kakas azt mondta, te bolond, te is olyan bolond vagy, mint a gazdád. Nem tud egy asszonynak parancsolni. Ládd, én nekem 20 feleségem van, mégis tudok mindegyiknek parancsolni. Erre a juhász felugrott, jól megmondta a feleségének, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. No lám, többet nem is kérdezte, honnan tudja az állatok nyelvét.

0: volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes média klikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató és a nagymutató is a 12-esen áll, tehát dél van. Ami azt jelenti mindenki nagy örömére, hogy eljött az

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi. Sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelődködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta magkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el magkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, magkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtaláló jó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is magkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: azért az indián vagyok.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: bánatom, magamat kimulatom. Sehajtánítom, nincs bánatom, se gondom. Sehajtánítom, magamat kimulatom. Kimulatom magamat!
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a leghosszabb kígyó. Messze tőlünk, de olyan messze, hogy még a hírét is alig halljuk, van egy hatalmas dzsungel, ami olyan zöld és áthatolhatatlan, hogy ember oda még a lábát be nem tette. Ebben a sűrű és dús dzsungelben rengeteg kígyó lakik. Kicsik, nagyok, zöldek, sárgák, vékonyak és vastagok. Egész nap a faágakra tekeredve süttetik a hasukat, és nyújtogatják villásnyelvüket. A sok különböző kígyó persze folyton versenyzik is egymással, mert a kígyók nagyon szeretik így mulatni az időt. Ki tudja hosszabbra nyújtani a nyelvét, ki tudja nagyobbra tátani a száját, ki tud még vastagabb ágat ketté roppantani, kisiklik gyorsabban és hangtalanabbul a földön, de a legfontosabb verseny mindig az, ki a leghosszabb kígyó. A dzsungel minden szegletéből sereglenek ilyenkor a csúszómászók, hogy eldöntsék ezt a fontos kérdést. Az egyik évben az egyik kicsi kígyó, egy citromsárga és fehér pettyes, békonyka kígyócska is benevezett a versenyre. Persze már az elején nevetett mindenki, a családja, a barátai, de még a nézőközönségnek összesereglett többi állat is. A kígyócska persze nem hagyta magát eltántorítani, és büszkén várta a sorát, amíg a többiek megmutatták, mit tudnak. Az első versenyző egy hatalmas, sötétbarna kígyó volt, aki lassan és lomhán csúszott elő a bokrok közül, majd azt mondta.
1: Én olyan hosszú vagyok, mint a legmagasabb fa.
0: Azzal neki látott, hogy felkúszson a dzsungel legmagasabb fájára. Mikor felért a tetejére, és kidugta a lombok közül a fejét, lekiabált.
1: Látjátok? A fejem a fa tetején, de a farkam vége még a földön.
0: Ámultak is az állatok, és nagyon megtapsolták.
2: Ő lesz a nyertes,
0: suttogták egymásnak. A kicsi kígyó közben csak csendben mosolygott. De jött ám a következő versenyző, egy hihetetlenül hosszú és karcsú fehér kígyó, aki olyan elegánsan mozgott a földön, mintha csak bálba készült volna.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert én úgy tudok átkelni azon a széles folyón, hogy az egyik felem vizes sem lesz.
0: Sziszegte dallamosan. Lássuk, mondták az állatok, a fehér kígyó pedig elindult. Csúszott, csúszott, elérte a folyót, a feje alábukott, majd a túlparton felbukkant, és bizonyítékul hozott onnan egy szál virágot. Az egyik fele fényesen csillogott a víztől, a másik pedig teljesen száraz maradt. Ismét mindenki ámulatba esett, és ő is nagy tapsot kapott.
4: Lehet, hogy mégis inkább ő fog nyerni, kiáltotta valaki.
0: A kicsi kígyó még mindig csak mosolygott, pedig a zsűri is nagyon elismerően bólogatott a szép fehér kígyó mutatványára.
5: Kisvártatva megjelent a harmadik versenyző. Egy sötétzöld kígyó volt, aki aznap már megnyerte a leghosszabb nyelv címét, és olyan magabiztosan állt ki az állatok elé, hogy valaki már akkora nyakát tette volna a győzelmére.
6: Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert tavaly is én voltam, és azóta csak nőttem, bizonygatta. Én olyan hosszú vagyok, hogy legalább 100 hullámot vet a testem, amikor mozgok. Számoljátok csak!
0: Azzal a sötétzöld kígyó szép lassan elindult, a közönség pedig lélegzetet visszafojtva kezdte el számolni a hullámokat. A századiknál tapsvihar tört ki, és mindenki állva újjongott.
6: Biztos, hogy megtaláltuk a nyertest!
0: Ám ekkor halkan megszólalt a kicsi kígyó is.
7: Bocsánat, de én is versenyeznék.
0: Egy pillanatra mindenki elhallgatott, majd nagy hahotában törtek ki.
4: Ezek után még van merszed?
0: Kérdezték.
4: Persze.
5: felelt a kicsi kígyó. Mert én vagyok a leghosszabb. Ugyanis olyan hosszú vagyok, hogy nem tudjátok megmondani, hol a fejem és hol a farkam vége. Azzal gyorsan a saját farkába harapott, és szélsebesen elkezdett körbe-körbe forogni. De olyan gyorsan forgottám, hogy egy idő után mindenki, aki nézte, elkezdett szédülni, és nemhogy a kis kígyó fejét, de még a kígyót sem látta. De a kicsi kígyó csak pörgött és forgott tovább a földön. Amikor már mindenki elszédült, a kígyócskából csak egy elmosódott karika látszott, így szólt a dzsungel legidősebb kígyója. Elég lesz, kicsi kígyó. Te nyertél. A kígyócska ekkor megállt, felemelte a fejét, és büszkén nézett végig a közönségen. Azok pedig egymás hegyén hátán tapostak, hogy gratuláljanak a citromsárga kígyónak, aki így túljárt az egész dzsungeleszén. Még a többi versenyző is, a sötétbarna, a fehér és a sötétzöld kígyó is elismerte a kicsi kígyó győzelmét, és ugyan kezet nem ráztak egymással, de elismerően bólogatták a fejüket és nyújtogatták a nyelvüket. A kicsi kígyó nagyon boldogan tért haza a családjával, és este meg is ünnepelték a győzelmet. Azóta egyik kígyó sem neveti ki a másikat, ha valami nagyra vágyik. Sőt, most már tartanak olyan versenyszámot is, amiben a legfurfangosabb kígyót keresik.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Én nagyon szeretek nyelvtörőket mondani. Csatlakoztak hozzá? Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utána. Már ha tudjátok. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. Jól járnak a molnárok. Most együtt. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Most mondjuk együtt. Mikor jó nyár jár rájuk. Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájuk. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Átkelve az óceánon, új világba értünk. Amerika partjainál egy indián jött értünk. Itt, a földrész déli felén, az esőerdőt járva, éppen belecsöppentünk egy brazil karneválba.

0: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akarójuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te, erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda Fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárda, mészurony! Kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú sündisznócska! Na majd kipróbáljuk a hatalmát annak a híres sündisznócskának, bormogta Mackó úr, és egyenesen annak a tölgyfának tartott, amelyiknek a tövében sündisznócska nyaralni szokott. Éppen a küszöbön sütkérezett az ártatlan, és egy boglárka virágot tartott a körmei között. Annak a tükréből pedergette hegyesre a bajszát friss nyírfa balzsammal. De ahogy Mackó urat meglátta, úgy elfogta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a Mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett Mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförmett a sündisznócskára. Ho-ho! Kisöcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében, erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott Mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütődtek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral Mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi! Fújt nagyok a dühében, Mackó úr, azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, és a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a Mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz Mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves, füttyente csündisznócska, s ordas mester már kitátotta rá a száját, mikor Mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna Mackó úr a bundám, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki, nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, no, ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdő szélen legeltet. Azzal Mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyat sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy Mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott Mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit orron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyesre pedeli a bajuszát, mint azelőtt.
0: A nagyhatalmú sündisznócska című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék.
1: Miau?
2: A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná.
1: Miau?
2: Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki.
1: Miau?
2: Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni?
1: Nem,
2: csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki.
1: Miau?
2: Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya.
1: Cin-cin-cin,
2: cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek! Cin-cin-cin! Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaol mellől hallatszott, jó hangosan.
1: Miau!
2: A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Oda bent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom! És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Önnyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta.
1: Miau?
2: Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki.
1: Miau?
2: Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kvak, kvak, kvak, hahotázott a béka. Milyen buta vagy? A békák csak brekegnek. És beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre. Egyszerre csak újból hallotta.
1: Miau?
2: Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos.
1: Miau?
2: Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! és kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ti tudtok már biciklizni? Igen, nagyon ügyesek vagytok, és emlékeztek arra, amikor megkaptátok ezt a bizonyos kétkerekűt, vagy akár háromkerekűt, és először fölpattantatok rá? Én tisztán emlékszem a saját bicikliszerzésemre, és arra is emlékszem, hogy a kisgyermekeim hogyan tanultak biciklizni. Ha becsukom a szemem, még most is látom őket, ahogy vidáman és mosolyogva fölpattannak a bicikli nyergére, és már szállnak is a széllel. Most egy ilyen mesét hoztam nektek, Sztelek Csillár története, Döme biciklizni tanul. Na, hallgassuk, hogy Döme hogy birkózik meg mindezzel. Majd én oda vezetlek, mondta Bence lelkesen. Döme 6 éves születésnapjára egy gyönyörű kétkerekű kerékpárt kapott. Persze meg kellett dolgozni érte. Bekötött szemmel ki kellett találnia, mi lehet az ajándék. Hurrá! Kiabálta, mikor rájött és lekapta a szeméről a sálat. Ez gyönyörű! Örvendezett és már szállt is fel a biciklire. Apa erősen tartotta a jobbra-balra dülöngélő járművet, és körbe vezette a lakásban. Együtt örültek Döme örömének. Hogy nézek ki? Kérdezte Döme, amikor felvette a gyönyörű új bukós isakot és a térdvédőket. Nagyon jól áll, állapította meg apa. Én is kész lettem, indulhatunk. Apa hozzáerősített egy botot Döme bicikliéhez, hogy gyakorlás közben meg tudja tartani oldalra dőlés ellen. Hú, ez írtó jó! Kiabált Döme, miközben taposta a pedált. Apáról 5 perc múlva ömlött a veríték. A következő nap már nagyon jól ment a biciklizés. Apa néha-néha a botot is elengedte. Ne fogjad, ne fogjad! Hajtogatta Döme szünet nélkül. Már csak az elindulásnál és a megállásnál kellett a segítség. Lassíts, Döme! Lemaradtam! Döme egy pillanatra hátra akart nézni, de megbillent. Auf! A bicikli az úttes szélének ütközött. Döme tenyere lehorzsolódott. Gyorsan bementek a sebet lefertőtleníteni. Döme sírt, nagyon fájlalta a kezét. Többet nem biciklizek! Jelentette ki elkeseredetten. Mindjárt bekötöm, és akkor nem fog ennyire fájni, puszilta meg anya. Tudod, így van ez, ha meg akarunk tanulni valamit, akkor az sokat kell gyakorolni, és néha az eséseket és kudarcokat is el kell viselni. De meglátod, holnap már jobban fog menni. Ne sírj, vigasztalta Anna is. Másnap nem fájt már Döme tenyere, és a kedve is visszatért. Persze az esés miatt egy kicsit félősebb és óvatosabb lett. Ne engedj el, apa, ne engedj el, apa! Most e féléket ismételgetett,

0: Ahogy azonban kezdett egyre jobban menni az elindulás egyedül, az önbizalma is megerősödött. Nem, már nincs is szükséged, dicsérte apa. Pénteken, néhány ismétlő futam után, apa és Döme úgy döntöttek, elérkezett a bemutató ideje. Anyáék, a nézőközönség, a járda szélén sorakoztak fel. Figyelem! Kiabált Döme, és mint egy győztes hadvezér, úgy hajtott el előttük az úttesten. Óriási taps kísérte, a nézők le voltak nyűgözve. Hadd menjek én is, kérte Bence. Apa a kicsiket is elvitte egy körre, bár a lábuk a pedálhoz még nem ért le. Még egy hetet gyakorolt Döme egyedül. A következő hétvégén felcsatolta mindenki a bukósisakját, és a közeli erdőbe indultak. Úgy örülök a biciklimnek, mondta Döme az egyik pihenő alkalmával. Én meg annak örülök, felelte apa komolyan, hogy ilyen kitartással és elszántsággal megtanultad használni. Az emelkedőktől kicsit elfáradva, de mégis nagyon vidáman értek haza.
1: Csukás Mese Rádió. Ma egy olyan szép Petőfi Sándor versidézet jutott az eszembe. Az illatokról szól. Hallgassátok csak! Igen, az illat a virág beszéde. Annak dala ez. Sok mindent látunk, hallunk és érzékelünk, és bizony szagolunk is. Amikor illatokat érzünk, akkor azt az orrunk segítségével tesszük. Ha például megszagolsz egy virágot, akkor ha becsukod a szemedet, még inkább érezni fogod a virág illatát, mert akkor mindened az illatára fókuszál, és nem viszi el a figyelmedet a látásod. Amikor tél végén vagy tavasz elején beleszagoltok a levegőbe, hihetetlen illatkavalkát fogad benneteket. A föld illata, a virágok illata, a fák illata mind-mind ott lengedez körülöttetek. Számotokra melyik virág illata a legkedvesebb? Az orgonáé? A bodzáé? Micsoda? Te a gyöngyvirág illatát szereted a legjobban? Na, akkor ezt neked is küldöm. Zelg Zoltán, csilingel a gyöngyvirág. Csilingel a gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a kankalin, a szegfű és a májva. A vadrózsa rájuk nevet. Bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet. Hely, mi lesz itt este? Táncra perdül a sok virág, illat száll a légben, őrt állnak a gesztenyefák, illemtudón szépen. A szellő is megfürdik a virág illatban, s arra ébredünk fel reggel. Napsugaras nyár van. Csukás Mese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meleg kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsú szavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s neki fogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búza szemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, a kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták, kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi, aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen, visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, hogy legalább csak légy. Egy szóval, ha szárnyam lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje körülnézni egy kicsit és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb. Odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
2: Én vagyok a szekrény.
1: Nem volt valami kellemes hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi. Meghajolt, és tovább ment. Odaért az ágyhoz, megállt előtte, és így szólt.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
1: Kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott rajta, hogy nagyon szeret beszélni.
2: Az se baj, gondolta a kis csacsi.
1: Meghajolt, és tovább ment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte.
2: Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Ám a szék nem válaszolt.
2: Biztosan nem hallotta,
1: gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt.
2: Hiszen ez alszik,
1: szólt a kis csacsi, és lábujjhegyen tovább ment. Egyszer csak visszahőkölt, a meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet.
2: Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
1: Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált és nézett kíváncsian.
2: Engem ajándékba hoztak, törte meg a csendet végül is a kis csacsi.
1: De a másik erre se szólt egy szót se.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi, azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
1: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, s elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hova megy, és visszafordult. De a másik is rögtön megfordult. A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és tovább ment.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
1: Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit.
2: Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan. Az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni. Az ott a szék, Igaz, hogy alszik. Meg van a csillár is, most sötét.
1: Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátná a másikat, de az nem volt sehol.
2: Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkeresem.
1: És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jókai Mór, találós mesék. Előadja Ternovszky Béla. Találjátok ki, hogy mi ez. Veresingenéki vagyon, karddal körülvéve nagyon, nem kell neki engedelem, mégis, ahol kell, megjelen.
2: Ez nem más, mint a tulipán.
1: Hát ezt mondjátok meg, hogy mi. Nincsen veres sipka nélkül, hamar küzd, nehezen békül, vagyon néki sarkantyúja, az első riadót fújja.
2: A megfejtés a kakas.
1: Hát ezt kitalálja ki. Tavasszal jön nagy táborral, mikor nagy pusztítást forral. Íztatják a föld népeit, ölje meg, ahol teheti.
2: Ez pedig a cserebogár.
1: Ezt is nehéz kitalálni. Fiatalon börtönbe volt, édes, kedves, nem is hajolt, vénségére a szabadban fás, keserű, haszontalan.
2: A helyes válasz a spárga.
1: Hát erre ki ismerne rá. Minden ujja veres plajbász. Nem barátja a haladás. Olló is van a kezében. Ha megfog, köszönöm szépen.
2: A megfejtés a rák.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét. Szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki 7 pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsettyével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő zsigafüstű felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne, a haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ eleji időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt, budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsarózsa Mária, nem úgy gondolom. Hát, hogy gondolod, kedveském?
6: Nem tudom,
5: sírta Bazsarózsa Mária.
6: Másmilyen ruhákat akarok.
5: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsarózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsiga Föstő kénytelen, kelletlen beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és oda ment a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, és a kezében egy tubust tartott, letekerte a kupakját, és láss csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsarózsa Mária
4: Fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsiga föstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. A fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is. Én is. Én is egyre többen, egyre erősebben. És a nagy zúgásban Zsiga föstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribizlibokrokat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg Zsiga föstő piros bajsza alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsiga föstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik Zsiga föstő haragja a nagy pirosságba. Hogy nem akartok? Hát, milyenek akartok? Te vagy a föstő. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Ejj, morran egyet Zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok. Mélyen belehajol és kutat, matat odaben, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na! Látod, és már fest is. Nyüszög, sikogat, kacarászik dalol gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mélykékek, pirosok. Zsiga festő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik Zsiga föstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti Zsiga föstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend Zsiga föstő, ha megértést
5: és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú, türkis szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, ékkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékoló kék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért olyan boldog zsigafestő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
0: Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy újabb találós kérdésre? Akkor jól figyeljetek! Így hangzik. Ez a dolog lehet kerek vagy szögletes, és többféle színben pompázhat. Készülhet gyümölcsből, marcipánból, vagy akár csokoládéból is. Az én kedvencem például, amikor sajtból készül. Na most jól megtévesztettelek titeket, mi? Akkor segítek kicsit. Ez a finom dolog szinte mindig az asztalra kerül, ha szülinapod van. Mi lehet ez? Igen, ez a torta. Júj, de megkívántam most egy finom sajttortát. Egyébként, ha nincs szülinapod, akkor is lehet elmenni ebből a finomságból. Ú, és milyen izgalmas dolog tortát sütni. Na jó, megyek és megkérem anyukámat, hogy készítsünk egyet közösen. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól szórakoztatok. Hamarosan újra találkozunk. És egyetek sok tortát! Sziasztok!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked. Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek!

így van, és a legjobb az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen, magasra kell tekerni. Hát be is kell valom, el is este.

már is nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogy megfigyeltétek, majd meghajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal is csúszik, de néha-néha döccen-döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt!

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Viziló.

0: a kis csibe, meg az öreg macska. Történt egyszer, hogy a tyúkanyó kis csibéje egy fonott kaláccsal álmodott. Így aztán egész nap nem is tudott másra gondolni, csak a gőzölgő kalácsra. Végül oda tipegett édesanyjához, a tyúkanyóhoz, és megkérte, hogy süssön neki egy kalácsot.
1: Édesanyám, ha szépen kérem, sütne nekem kalácsot?
0: Szívesen sütnék én neked, kedves lányom, csak éppen nincs mivel tüzet gyújtanom. Hozz az ember konyhájából egy kevés forgácsot, akkor megsütöm azt a kalácsot. A kis csibének fülig ért a csőre.
1: Pár perc alatt megjárom, addig el is kezdheti gyúrni a tésztát.
0: Csipogta a csibe az ajtóból, majd kibújt az ólból, és elindult az ember konyhája felé. Az ember éppen előtte hordta be a konyhába a frissen vágott fát, így bőven akadt lehullott forgács. Úgy megörült a kis csibe, hogy még a veszélyről is megfeledkezett. Csak bátran csipegetni kezdte a faforgácsokat. Aztán egyszer csak a háta mögül nyávogást hallott.
2: Hát te mit keresel itt az én területemen? Ugye tudod, hogyha ide merészkedsz, az ebédem leszel?
0: Morogta a csibének a ház öreg, zsémbes macskája.
1: Kérlek szépen, ne bánts! Csak egy kis forgácsért jöttem, hogy kalácsot tudjunk sütni. Ha elengedsz, megkapod a felét, csipogta a csibe.
2: Nem bánom. A kalácsért cserébe meghagyom az életedet. De vigyázz, mert ha becsapsz, felfallak, nyávogta a macska.
0: A kis csibe bólintott, majd gyorsan csőrébe kapta a forgácsot, és elindult hazafele. Otthon a baromfiólban szomorúan mesélte a tyúkanyónak, mi történt.
2: És ha nem lakik majd jól a kaláccsal, biztosan felfal, hadarta. Egy percig se aggódj, kedves kis csibém. Akkor a kalácsot fogok sütni, hogy még a macska is jól lakik vele. Ígérem.
0: A tyúkanyó mindjárt neki is látott a kalácsnak. Először összegyúrta a hozzávalókat, majd kinyújtotta a tésztát, végül megsütötte a kemencében. Hiszitek vagy sem, de a végén akkorára dagadt a kalács, hogy nagyobb volt, mint a tyúkanyó maga.
2: Ugye megmondtam, hogy elég lesz mindkettőtöknek, kacsintott a kis csibére, s az már is lakmározni kezdett.
0: Annyira ízlett neki a kalács, hogy nem tudott urrá lenni a mohóságán. Egyszer csak azt vette észre, hogy felfalta az egészet. Nem tudta a kis csibe, hogy mit csináljon, így hát anyjához futott.
1: Édesanyám, véletlenül megettem az egész kalácsot, most mit évő legyek?
0: Kérdezte tőle.
2: Ejnye, bejnye, milyen falánk vagy te, dorgálta meg a tyúkanyó.
1: Talán a macska jól lakott, és el is felejtette a kalácsot, reménykedett a kis csibe.
0: Ám akkor hirtelen hangos nyávogás hallatszott az udvarról.
1: Már itt is van, ha meglátja, hogy nincs kalács, egy pillanat alatt felfal minket,
0: csipogta kétségbe esetten a kis csibe. Gyere, bújjunk el, mondta a tyúkanyó, és kisurrant az ól hátsó ajtaján. Átfutott az udvaron, majd belopódzott a konyhába, a kis csibe pedig követte.
2: Gyorsan találjunk valami rejtek helyet, mondta a tyúkanyó.
0: Körülnézett, és meglátott egy jókora agyakkorsót a földön.
2: Oda, mutatott rá.
0: A korsó szája éppen akkora volt, hogy átfértek rajta, bent pedig már moccanni sem tudtak. A korsó alján ült a tyúkanyó, rajta meg a csibéje.
2: De most aztán egy szót se többet, mondta szigorúan a tyúkanyó.
0: Pár perc múlva betoppant a macska.
2: Gyere, lő kis csibe! Hol a kalács, amit ígértél? Ha nem adod ide, megeszlek mindkettőtöket!
0: Gurrogott a macska. Körbenézett, de senkit sem talált a konyhában.
2: Ez meg hogy lehet? Hiszen láttam, amikor befutottak. Nem baj, majd előjönnek, gondolta magában, és leült az ajtóba.
0: Közben a tyúkanyú és a kis csibe mozdulni sem mertek, úgy rettegtek. Ám ahogy telt múlt az idő, a kis csibe mocorogni kezdett.
1: Zsibbad a lábam,
0: nyafogta a csibe. Pszt, ne hangoskodj, suttogta a tyúkanyú.
1: De tüsszentenem kell.
0: Akkor tartsd vissza. Ha meghallja a macska, észreveszi, hogy itt bujkálunk, és akkor nem menekülhetünk, mondta a tyúkanyú. Ám néhány perc múlva a kis csibe újra rákezdte.
2: Nagyon kell tüsszentenem.
0: Márpedig akkor sem fog tüsszenteni, mert felfal minket a macska, intette nyugalomra az anyja.
1: De bírom tovább, sóhajtott
0: a kis csibe. A tyúkanyú látta, hogy nem fog elhallgatni a csibéje, hát azt mondta.
1: Jól van, tüsszents egyet, de halkan.
0: A kis csibe rákészült, s hirtelen olyan nagyot tüsszentett, hogy a korsó megrepett és darabjaira esett. A tyúkanyú meg a csibéje pedig ott ültek a szilánkok közepén, és a félelemtől mozdulni sem mertek.
3: Ha nem képzeljétek, a macska a nagy lármától úgy megijedt, hogy hanyat homlok menekült a házból. Azt hitte, egy villám csapott beléjük.
0: Így történt, hogy a tyúkanyú és a csibéje szerencsésen megmenekültek. A kis csibe pedig egy életre megtanulta, hogy a mohóságnak megvan az ára.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

őket, mert hogy a betűkre hallgatnak főleg. Arra az aranyhal, esre a sáska, gére a gerle, és nem jön ki másra, csak kára a

0: A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember. Azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem. Hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel. Lőd le őket egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta. a végtelen tenger közepén egy sziklán raboskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a négy testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, s a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylányt, miközben a fenevad csak horkolt. Na, ez könnyen ment. Ám miközben hazafelé úsztak, a sárkány felébredt, és egy-kettőre utolérte őket. Száncsapásaival akkora hullámokat keltett, hogy majdnem mind a vízbe estek. A vadásznak sikerült megcélozni az állatot, és egy pillanat múlva már holtan zuhant a levegőben. A sárkány teste épp a hajóra esett, és darabokra szaglatta. Néhány deszkát sikerült megmenteniük. A legkisebbik testvér pedig tűvel és cérnával egy tutajt eszkábált nekik. Ezután már könnyen hazavesztek. Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyik őtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Hm? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

0: Ahó, gyerekek! Én Pálló Zsuzsa színész vagyok. Tamko Sirató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égig érő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jó tetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas mennyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyjához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
1: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
0: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kér tőlem valamit szíved szerint.
1: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát. Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
0: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
1: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
2: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
0: No, mondd hát el, leánykám.
1: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, Az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
0: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
1: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
0: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye? Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára. És én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót. Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni? Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant, rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére. Mit parancsolsz, kedves gazdám? Kérdezte sívító hangon. Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom, És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban
1: a gyönyörű szép erdőkert liget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult-bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele, sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám, de csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott, hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz, leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése. Sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemozi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. 100 és 100 000 esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisterektek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündérszép meséjét.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
5: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földesúr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt. Jó napot, nagyapó! Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele. Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú. Az öreg azonban jobb ajánlatot tett. Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat. Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát. Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg. A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt. Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van. Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni. Mi lesz így belőlünk, édes fiam? Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt. Most elrepülök. A fiú vidáman felelte. Repülj csak, és hozz el mindent a földesúr konyhájából. Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földesúr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öregasszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öregasszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk. Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földesúr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény. Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel. Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe. A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földesúrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette. Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földesúr kincses kamrájából az utolsó aranyat is. Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földesúr mindig a pénzét számolgatta. Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt. Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs. Most megfoglak, te tolvaj! Kiáltotta a földesúr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földesúr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földesúrat is. De minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
6: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
5: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
6: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen!
5: Szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
6: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
5: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
4: A Csodálatos Fazék című mesét hallottátok. Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek, a következő mese két főszereplője, Gertrud és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
7: Revicki Gábor vagyok, egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni, a címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit tanultak meg Lordtól a kutyalányok. De vajon hogyan változott meg a két testvér kapcsolata? Hamarosan ezt is megtudjátok. Sosem hittem volna, hogy valaha is összeveszünk Gertruddal. Annyi mindenen mentünk már keresztül együtt. Elszakítottak minket az anyukánktól. Aztán kidobtak egy puszta közepébe, ahol csak egymásra számíthattunk. Új otthonunk lett, ahol együtt tanultuk meg, mit jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrude eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrude úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk, kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni, súgtam oda Gertrude-nak, de ő még békésen szunyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barney apukáját. Aztán Gertrude következett, majd Lord, végül pedig Barney elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt két lábúhoz tartozik. A két lábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barneyékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barneyval a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre. Jól van, Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrude mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillagott.

Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertruddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrudtól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrudot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételte el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni, mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrudra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrud is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrud ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogy ha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod

elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrude és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?

0: kótyavetje megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye büdöset érez.
1: Tegnap vendégségben voltam a barátnőmnél, Borz Beánál, babalátogatóban. Most fialt 8 kis borzot. Nagyon aranyos borzalom, a szaguk pedig borzalom. Náluk már csak a pézsmatulok büdösebb, főleg nyár elején. A szeme környékén van egy mirigy, amiből orfacsaró váladék folyik, ezt a szőrébe dörzsöli, és jöhetnek a csajok. A büdösséghez nem kell feltétlenül behemótnak lenni. Például van egy picike kedves kis bogárka, míg a neve is cuki, pöfögő futrinka. A szaga azonban egyáltalán nem cuki. A pöfögő futrinka olyan tehetségesen kotyvaszt mérgező keverékeket, mint Klári néni a kémia tanár. Aztán, amikor veszélyt érez, kipöfögi magából a bűzös vegyületet. Fúj! A kis mitugrász minimedve, akit mindenki tasmán ördögnek hív, ha felhúzza magát kb. Állandóan, akkor büdös gázt lövel ki magából, és pont arra céloz, aki felidegesíti. Úgyhogy a mai jó tanácsom, ha nem akarsz büdös lenni, ne barátkozz tasmán ördöggel, és zuhanyozz minden nap. Bezzeg, mi, patkányok, nem vagyunk büdösek, állandóan tisztogatjuk egymást. Ha jól haladnak a marketing tárgyalásaim a parfümgyárral, akkor még idén a drogériák polcaira kerül a kótyavetye spré. Várjátok már, ugye?
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Egy nagy orrú bogár úgy leszeretett volt, este ilyenkor es örökké nálunk volt. S annak ező orra olyan nagy kankos volt, nálunk e ház földjét mind felturkálta volt. S annak ező szeme olyan nagy meret volt, az egész világot mind elizgette volt. S annak ez ő körme olyan nagy kankos volt, nálunk-e falakat mind lekörmölte volt. S annak

0: Tett volt.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aki felkészült, az szorítsa ökölbe mind a két kezét, és mozgassuk át egy kicsit a testrészeinket. Mehet az ugi-bugi. Mozognak az öklök előre, meg hátra.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi, sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a magkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta magkarcsit. Akkor a feje fölül is zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el magkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, magkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén, megkerült a barátja, egy becsületes megtalálójó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is magkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Csukásmese Rádió. Találós kérdés.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt gondoltam régen, hogy az egér nem tud hegedülni, a macska nem tud csellón játszani, de ebből a dalból megtudtam, hogy bizony,

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Hétvégén megkóstoltam az év fagyját, tök magfagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
3: Ritka, mint a fehér holló.
1: Igen, ritka. De miért pont a fehér holló?
3: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
4: A titokzatos elágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe. Rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lenni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve. Gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről. Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek! Én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A fafülgomba meséje. Biztos nagyon jól ismeritek a gombákat. Ott bújnak meg a földön, az erdőkben, réteken, hegyoldalakban, és mutogatják szebbnél szebb kerek és fodros kalapjaikat. Van köztük hófehér, sárga, barna, kék, zöld, piros, fehér pöttyös, légiesen karcsú, töppett, hosszú szoknyás, széles kalapos és csúcsos süvegű. Egészen különleges formákat tudnak ölteni. De az egyik legkülönlegesebb gomba a fafülgomba. És nem csak a formája, hanem a története miatt is. Lehet, hogy csak mese, de az erdőben minden öreg gomba ezt meséli a fiataloknak. Történt egyszer még réges-régen, mikor még emberek sem éltek a földön, csak hatalmas fák, növények, állatok, hogy az énekes madarak hatalmas koncertre készültek. Azon a tavaszon a világ minden tájáról összesereglettek a legnagyobb és legszebb fa ágaira, hogy közös énekükkel elbűvöljék az erdő többi lakóját, és egy napra boldogabbá tegyenek mindenkit. Nagy volt a készülődés, és még nagyobb az izgalom. Nem csak a kórus nőtt napról napra, hanem a türelmetlen közönség is. Mindenki a legjobb helyről szerette volna hallgatni a tarkatársaság énekét. Ott nyüzsgött a fatövében minden szőrös, pikkelyes és páncélos, kicsi és nagy, öreg és fiatal, mert emlékezet óta nem volt még ekkora ünnep az erdőben. Ebből senki sem maradhatott ki. Azaz dehogy nem, amire hamarosan fény is derül. A nagy fa, aminek az ágain összegyűltek a madarak, egy reggel megsúgta az egyik fülemülének, hogy ő bizony, szégyen nem szégyen, nem hal már valami jól. A kis fülemüle, az egyik legszebb hangú szólista nagyon a szívére vette a dolgot, hogy az öreg fa látni még jól lát ugyan, de hallani bizony már nem. És hiába fog majd az ágai között szólni az ének, ha nem élvezheti. Nagy buzgalmában össze is csődített mindenkit, hogy megvitassák a dolgot. Így szólt az összesereglett állatokhoz és növényekhez.
2: Testvéreim és barátaim, nagy a gond. Itt áll ez a gyönyörű, hatalmas és vén fa, aki volt annyira kedves, hogy befogadta a koncertünket, ám sajnos nem hal túl jól. Mutassuk meg, hogy mennyire hálásak vagyunk neki, és szerezzünk neki egy jó fület.
1: A bejelentés nagy éjjelzés fogadta. Mindenki szerte szét szaladt az erdőben, hogy új fület kerítsen a fának, és hamarosan óriási lett a kavarodás. Mindenki a másik fülét szerette volna a fának adni. A nyuszi a rókáét kérte, a róka a farkasét, a farkas a medvét, a medve a bagolyét, és így tovább. A sajátjától nem szívesen vált volna meg senki. Végül szomorúan és csalódottan tértek vissza a fatövébe. Nem jártunk sikerrel, panaszkodott mindenki. Senki sem szeretné odaadni a fának a saját fülét. Mi lesz így? Keseregtek a fülemülének, aki csak a fejét ingatta.
2: Márpedig erre a bajra megoldás kell, különben nem lesz koncert, mondta szigorúan.
1: A fülemüle szavának hallatán az állatok tanácstalanul toporogni kezdtek a fa alatt, de szólni senki nem mert. Azaz mégis. Egy gyenge, vékony hang hallatszott a tömeg közepéből. Először senki sem tudta, honnan jön a hang, de amikor jobban körülnéztek, látták, hogy a földön megbújik egy furcsa formájú gomba.
2: Ha senki sem szeretné odaadni a fülét a fának, akkor nem bánom. Majd leszek én magam a füle,
1: mondta lelkesen a gomba.
2: Csak felmászom a törzsére, és új fület növesztek neki.
1: Mindenki nagyon megörült, és megkönnyebbülten figyelték, ahogy a gombak megtelepszik a fatörzsén, és sok szép fület növeszt neki. Majd kisvártatva az öreg fa meglepetten kiáltott fel.
2: Mi történt? Újra hallok. Kinek köszönhetem ezt a csodát?
1: Kérdezte a lábainál összeverődött állatsereget. A gombának, a törzseden, válaszolta meghatottan a fülemüle.
2: Ez csodálatos,
1: újjongott a fa. A gomba pedig boldogan növesztett még sok új sötétbarna fület a fa törzsére, hogy minél jobban halljon. És mikor végre eljött a koncert estéje, a fafül gombának hála, az öreg fa minden egyes énekes madár trillázását külön-külön hallotta. A koncert hatalmas sikerrel végződött, és mindenki boldog volt, hogy a fa is hallhatta az éneket. A taps után a fa megszólította a gombát. Nagyon köszönöm, amit értem tettél. Azt szeretném, ha ezentúl mindenki tudná, milyen önzetlen és kedves voltál velem. Ezért hívjanak téged ezentúl fafülgombának. A gomba nagyon meghatódott ettől a megtiszteltetéstől. Azóta is büszkén viseli a nevét.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csillag megrebent. Nem csillag, ez borzalom. Egy sárkány repül szárnyakon, tüzet okádva ránk rohan, szétfújja a telet boldogan.
1: Katonák előttem sorakozó! Szép volt a sárkány!
2: A sárkány!

0: Csapat, állj!
1: Uram, uram, igen, uram, uram!
2: Csukás Mese Rádió.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok. És most én mesélek nektek. Rádúj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanulm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett. Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok! Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vontatta ligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált. Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette. Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jóleső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna. Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne. Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának. Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember. S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő. Álom ez, vagy valóság, töprengett magában. De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő, úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom. Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A ronyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő rá esett a választása, s őt vitte magával mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a 7. nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajok nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a ronyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? 4. nap újra fölcsapott vándorronyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Tessék ujjakat föl. Mehetünk? Elkészülni? Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, rászállott a cinnege. Váratlan fordulat, hess le róla, cinnege, cinnege. Le, csak lustákodunk, igen?

0: läsa God of the Day.
1: Hát ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölülről olyan látvány, beleborzongok, de föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó? Rendben van.

Még gyorsabban, gyerünk! No, tessék, ujjakat föl! Egy, két, há, és... Ez valami madárinfluenza, ez a...

0: pique de chopamec de chopanier. Gyere un kelemé! Figyelj! Egy-két ház, és nád a házam, teteje, rászállott a cinege, de hess le róla, cinege, mert beszakad a tetejét. Ha beszakad, mi lesz félem sárga? Cinege, de hess le róla, cinege, mert beszakad a...
1: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
2: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ki a legelébb való? Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Volt a világon egy öreg ember, az egyszer kint járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből. Nőtt a kislány, nagy lány lett belőle, azt mondta. Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férjet találok, aki a legelébb való. Az öreg ember elment keresni olyan férjet, aki a legelébb való. Elment a naphoz. A napnak a szolgája azt mondta, hogy várakozzon estig, mert a napúr most éppen oda van a földet megvilágítani. Este felé hazajött a napúr lovakon. Azt mondja neki az öreg ember, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a nap. Én nem vagyok a legelébb való, nálam erősebb a felhő, mert az engem eltakar. Elment az öreg ember a felhőhöz, kérte, hogy vegye el az ő lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a felhő, én nem vagyok a legelébb való, nálam előbbre való a szél, mert az engem ide, s tova hajkurász. Elment az öreg a szélhez, azt mondta a szél, én nem vagyok a legelébb való, nálam elébb való a vén Mátra hegye, mert azt én nem bírom megmozdítani. Elment az öreg a Mátra hegyhez, s kérte, vegye el a lányát, mert ő a legelébb való. Azt mondta a Mátra hegy. Én nem vagyok a legelébb való, én nálam elébb valók azok a kis egerek itt a tövemben, mert én még azokat nem bírtam összenyomni. Az öreg elment az egerek királyához, hogy vegye el az ő lányát feleségül, mert ő a legelébb való. Az egerek királya befogott sok egeret egy hintóba, elment a lányért. A lány visszaváltozott egérnek, összeházasodtak, ma is élnek, ha meg nem haltak.
2: A Ki a legelébb való című mesét hallottátok.
4: Boldogan éltek!

0: Hegedültek.
1: Cseh Notári.
2: Takács Ádám.
0: Brácsázott.
3: Pap Endre.
0: Bőgőzött.
4: Bognár András.
0: Cimbalmozott.
5: Szabó Dániel.
0: Harmonikázott.
6: Köncei Bálint.
0: Tárogatózott, szaxofonozott és kavalozott.
7: Bede Péter.
0: Énekeltek a bolondos leányok.
8: Vallai Dorka.
9: Ágoston Ázsi.
10: Fekete Illus.
11: Kopányi Kata.
12: Kárász Hanga.
13: Kárász Boca.
0: A boszorkányok.
14: Tímár Sára.
15: Orbán Johanna.
0: A suszterlegény.
16: Kis

Mentem a pincibe, olyat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincibe, olyat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam,

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Nyári rajz. Hogy mit láttam, elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt, lógófülű, hasát veri a nyári fű, ez itt virág, ezer-ezer, ez a sötét gyalogszeder, ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés, ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.
4: Képzeljétek el, van olyan, hogy a dalok annyira hasonlítanak egymásra, hogy szinte ugyanolyanok. Most három ilyen hasonló

0: szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mesélj!
1: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
3: Remélem, szót fogadtatok?
1: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
3: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
1: Az mit jelent?
3: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
1: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
3: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba.
5: Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította.
6: Tolvaj!
4: Egy hosszú, ősz szakállú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést.
6: Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak.
4: A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát.
6: Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát. A lányod mától itt talussza álmát.
4: A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rosalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle.
6: Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül?
4: Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki.
6: Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül.
4: Rosalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki.
5: Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék.
4: Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot. Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ, mint a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra, hallgass kurióra.
0: Kökti, hopti, kökti, hopti.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok, most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfia, hercege, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, eléseved legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van. Miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. Na bezzeg, kacagott a királykisasszony. Felejte másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne? Kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik! Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie. Hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska. Egyéb is vár rád. Van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve ezer darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivett egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyála szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót? Mit? gúnyolódott a Szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A Szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot, a medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a Szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a Szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a Szabócskát. De, Szabócska, nehéz-e a hegedülés? Egy gyermekség, mondotta a Szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a Szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a Szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen oda csavarta. Most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a Szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a Szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a Szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis Szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, Szabócska, mondotta a király kisasszony. De a Szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A Szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Rigó Jászmin vagyok, 10 éves, és Szigetszer Miklósról érkeztem. Petőfi Sándor, falu végén kurtakocsma. Falu végén kurtakocsma, oda rúgja szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a címbalmos, a legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát, véllegyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van, eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vígadjanak, Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdővédelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Balaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel

0: Annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájult a heverő cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatotta Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balaton vize csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meleg kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Panni vagyok.
3: Sziasztok, én Máté.
2: Unatkozom.
3: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
2: Jó. Gondoltam valamire.
3: Tehát akkor barkóbázunk?
2: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
3: Igen. Már kész is? Gondoltál már valamire?
2: Gondoltam, igen.
3: Jó. Akkor... Tárgy?
2: Tárgy.
3: Tárgy?
2: Tárgy.
3: Hogy de ügyes vagyok.
2: Nagyon jó vagy.
3: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
2: Igen. Igen, használati tárgy.
3: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban.
2: Nem.
3: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
2: Igen.
3: Általában este használjuk?
2: Igen.
3: Miért reggel nem?
2: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
3: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
2: Igen, télen is használjuk.
3: Akkor, ha fázunk?
2: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
3: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
2: Igen, igen.
3: Tényleg?
2: Van belőle olyan is.
3: Többféle van belőle?
2: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
3: Hé, cipő?
2: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
3: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
2: Igen, arra gondoltam.
3: És sok csúnya ilyenem van?
2: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
3: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
2: Persze, hogy szeretem.
3: De azok a pulcsik miért csúnyák?
2: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
3: Igen.
2: És neked is jól áll.
3: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
2: Nem kell.
3: Hát jól beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
2: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
3: Sziasztok!

és kettő. A mesékben a királyfit várunk, de melyiket van belőle három?

0: is három, négy, azaz öt, hat, hét, nyolc, kilenc és tíz.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Nagyon sok olyan darabban játszottam a színházban, hogy gyerekszereplők is voltak, és nagyon jól tudtunk együttműködni, sőt, én már az óvodában is nagyon-nagyon szerettem a meséket is, és a mesevilágot, és nagyon szerettem szerepelni, és szerintem már ott eldőlt az én sorsom, hogy én színpadon fogom leélni az életemet. Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek, elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mindaki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy adonászott, mint egy lándzsával. Moha meg Páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, Darázs? Én most nem köszönök, mert Darázs rajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, Darázs, mondta Páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult. Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott Páfrány nadrágjába. Mint ha hátul valami megperzselt volna, mondta Páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszabták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta Páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta Páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S Páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta Páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá Páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most már meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstént szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátranézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, Páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipitozta Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vard, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát és kijelentette. De jó rajzásom volt az idején! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta Páfrány.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Vörös Sándor, a társ. Keverd a szíved napsugár közzé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellém viseli és hevét kibírja, ő a pár.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy egyetemes világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús lében, labdázgatott a ványadt barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fennkölten, a barack az ványat. Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhadd, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű? Nézett rá szemrehányóan Ló Szerefin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen, Vacska Mati! Kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried, de hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelül, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Elszaladt a csüsseldisznó. Ki fogja

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? Egy, kettő, három...

0: Kacor király. Élt egyszer egy özvegyasszony falánk macskájával. Egy napon ez a macska annyira nem bírt a pocakjával, hogy megitta az összes tejet a lábasból. Mikor meglátta, mit csinált a falánk állat, gazdáját elfutotta a méreg, és kidobta házából. A macskának nem volt választása, új otthon után kellett néznie. Elindult hát, s miközben mendegélt, a hídnál találkozott egy rókával. Mindketten hosszasan méregették egymást, hiszen még sosem láttak a másikhoz hasonló szerzetet. A rókán végül felülkerekedett a kíváncsiság, s megkérdezte. Hát, te meg ki vagy? S honnan jöttél? A macska rövid gondolkodás után így felelt.
1: Kacor király vagyok.
0: Kacor király, csodálkozott a róka.
1: Mi az? Tám még nem hallottál rólam?
0: Kérdezett vissza a rafinált macska, aki látva a róka együgyűségét tovább folytatta.
1: Hiszen az állatkirályságban nekem van a legnagyobb hatalmam.
0: A róka szégyelte tudatlanságát, s hogy kiengesztelje a macskát, vendégül hívta a házába. Ő pedig kapva kapott az alkalmon, s örömmel elfogadta a meghívást. A róka körbeugrálta a macskát, mintha az igazi király lett volna. A macska persze élvezte, hogy kiszolgálják, és kiette a róka egész éléskamráját. Majd nyugovóra tért, s ráparancsolt a rókára, menjen ki a ház elé őrt állni, őt bizony senki fel ne zargassa álmából. Épp hogy őrködni kezdett a róka, már meg is jelent a kis nyúl. Pszt, halkabban lépkedj, suttogta a róka. Kacor király alszik nálam, s nem szabad megzavarni álmában, mert ha felébred, lesz nem ulas. A nyúl úgy gondolta, jobb, ha minél előbb kereket old, bár fogalma se volt, ki az a kacor király. Útközben összefutott a medvével, s figyelmeztette.
2: Medve, ha jót akarsz magadnak, nem mész tovább ezen az úton.
0: A nyuszi elmondta, hogy kacor király alszik a rókánál, s hogy nem szabad zavarni. A medvének sem kellett több, csak azért is arra folytatta az útját. Ő sem hallott még a különös királyról, gondolta megy, s megnézi. A róka már messziről észrevette a dörmögő medvét. Amint a medve a házhoz ért, ráförmett.
3: Jobb, ha gyorsan elmész innen, mert ha felkeltett kacor királyt, megtudod, mekkora a hatalma?
0: A medve nem mert ellenkezni, úgy gondolta, jobb, ha mégis visszamegy az erdőbe. Az egyik tisztáson belebotlott a nyúlba, aki éppen a farkasnak és a varjúnak mesélt el történetét a titokzatos kacor királyról.
4: Ti hallottatok már erről a kacor királyról? Ugyan ki lehet az?
0: Kérdezgették egymást. Mivel egyikük sem ismerte, végül hosszú tanácskozás után arra jutottak, hogy meghívják kacor királyt ebédelni. A varjú el is repült a róka odujához, hogy átadja az üzenetet.
3: Takarodj innen, förmet rá a róka.
1: A nyuszi és a farkas megbízásából jöttem. Tisztelettel meghívnak titeket ebédre.
0: Na hát, várj csak egy percet. Azzal a róka eltűnt a barlangjában. A furfangos macska persze örömmel fogadta a meghívást.
3: Ott leszünk, mondta a róka.
0: Az állatok lelkesen készítették elő az ebédet. Felosztották egymás közt a feladatokat. A nyuszi lett a szakács, a medve a fát hordta, a farkas pedig az asztalt terítette, amíg a varjú elment a vendégekért.
4: Végre valahára előlépett a kacor király is díszes öltözékében.
1: A varjú rá sem mert nézni,
4: bezzeg a kandúr,
1: le sem vette a szemét a varjúról, úgy félt tőle.
0: Közben a többi állat nagy izgalommal várta kacor király érkezését. Találgatták, vajon hogyan nézhet ki, és közben állandóan az ablakból lesték, jönnek-e már. Aztán a nyuszi végre megpillantotta őket, de közben annyira megijedt, hogy véletlenül belefutott a tűzbe, és megégette a fedekét.
1: Na de a nagy fájdalomtól futkorászott, kapálózott, és egyszer csak nekiesett a farkas hátának, ilyettében végig karmolta a körmeivel.
4: A farkas meg azt hitte, a medve volt, ezért hát mancsával jó nagyot legyintett felé. A medve vissza akart adni az ütést, de véletlenül az éppen belépő kacor királyt találta el. A medve annyira megrémült, hogy rögvest eliszkolt.
0: A kacor király pedig azt hitte, rátámadtak, mivel az állatok leleplezték a csínyt. Így ilyettében ő is futott, amerre látott. Talán még most is ott keringenek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István pompom meséi, civakodó cipőikrek, aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Picúrt. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, egy faágon gubbasztó szőrsapka. Végre jött Picúr, de olyan furcsán jött, mintha még a szokásosnál is lassabban jönne, és mintha bicegne egy kicsit. Pompom türelmetlenül várta, hogy Picúr oda bicegjen a fa alá, majd mikor végre odaért, nagyot köszönt neki. Szia, Picúr! Már azt hittem, sose érsz ide. Mi van veled? Picúr sértődött és neheztelő hangon szólt Pompomnak. Szia! Nem látsz semmit? Nem veszel észre semmit? Pompom nem értette, hogy mi baja van Picúrnak. Azt meg egyáltalán nem értette, hogy miért van megsértődve. Minden esetre gyorsan válaszolt, nehogy még tovább mérgesedjen ez a helyzet. De, láttalak. És észrevettem, hogy lassan jössz, meg azt is észrevettem, hogy bicegsz egy kicsit. De Picúr még mindig durcásan kérdezte. És más nem vettél észre? Semmi mást? Pompom tekergett az ágon, meg lelapult, és törte a fejét, hogy mit nem vett észre, de nem látott semmit, nem jutott eszébe semmi. Picúr perdült egyet a sarkán, meg illegett és billegett, majd újra felszólt az ágra. Na, még most sem? Pompom tanástalanul ráncolta a homlokát, széttárta a karját, meresztette a szemét, de minden hiába. Végül feladta. Szabad a gazda? Mondd meg! Picúr toppantott egyet, smérgesen nézett Pompomra, pedig majd kiszúrta a szemed, és ezért forogtam, és ezért billegtem. Tegnap volt a születésnapom, és ezt a gyönyörű cipőt kaptam ajándékba, és te észre se vetted, és rá se füttyentettél, még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hűha, vagy hogy na hát, Pompom elszégyelte magát, ne haragudj. Ma nagyon vaksi vagyok, de most már látom, és igazán gyönyörű, és fütty, milyen gyönyörű. És ó, be gyönyörű, és hű, de szép, és na hát, hogy milyen pompás cipő. Pompom füttyögött, meg ózott, meg hőzött, meg nahátozott. Megugrált közben az ágon. Picúr lassan megengesztelődött, s rámosolygott Pompomra. Köszönöm, igazán tetszik? Pompom bólogatott. Igazán, de miért bicegsz? Picúr újra elkomorodott, meg felhős lett az arca, és felsóhajtott. Mert szorít, ha állok, akkor semmi baj, de ha megyek, akkor szorít, és azért bicegek. És azért megyek ilyen lassan, mert nem tudom pontosan, hogy melyik szorít. Néha a jobb, néha a bal. Néha meg egyszerre mind a kettő. Pompom felsóhajtott. Hajjaj, néha a jobb, néha a bal. Ez pontosan olyan eset, mint ami a civakodó cipő ikrekkel történt. Picúr abba hagyta a sóhajtozást, kíváncsian kérdezte. Mi történt a civakodó cipő ikrekkel? Pompom pislogott, meg a torkát köszörülte, majd így szólt. Elkísérhetlek? Majd lassan bicegünk, meg csoszogunk, és közben elmesélem. Picúr bólintott. Pompom gyorsan leugrott az ágról, elhelyezkedett Picúr fején, mint egy sapka, és lassan, nagyon lassan bicegtek, meg csoszogtak az iskolába. És senki, de senki nem értette, hogy miért nevetgél Picúr annak ellenére, hogy szorítja a cipő, és senki, de senki se értette, hogy miért hahotázik a sapkája is. Az egész Gombóc Arturral, a dagadt madárral kezdődött, mondta Pompom, és felemelte az ujját. Minden jó történet Gombóc Arturral kezdődik. Vagyis Gombóc Artur megint elnézte a naptárt, s mire elindult volna Afrikába, már lekésett minden járművet. Bánatosan nézett az utolsó hajó után. Lőttek az afrikai utazásnak, mormogta. Ha csak nem úszok odáig. Brrr, hát mi vagyok én? Kacsa, avagy hal, avagy gumicsónak? Nem. Én nem szeretek úszkálni, össze-vissza. Így hát, ha mindent meghányok vetek, mi marad? Maradok én itt a parton, a tél meg jön a nyakamba. Brrr, Gombóc Artúrnak bizony szembe kell nézni egy-két dologgal. De nem elég a szembenézés, egy-két apróságot is be kell szereznie télre. Ahogy slattyogott hazafelé, sorra vette, hogy mire van szüksége. Lássuk csak, mi kell a télhez. Kell egy esernyő, arra különösen is már régen fáj a fogam. Azután kell egy csíkos sapka, lehet pöttyös is, úgy se látszik, ha ráesik a hó. Azután kell egy csomó csokoládé, mindegy, hogy milyen mintájú. De hát ez nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Meg mi kell még? Ahogy idáig jutott a gondolkodásban, meg a töprengésben, már hult is a havas eső, csupa sár lett az utca, meg locspocs. Ekkor rögtön eszébe jutott Gombóc Artúrnak, hogy mi kell télire. Fázósan dörgölte egymáshoz, meg kapkodta a lábát. Ez a locspocs! Caplathatok ebbe a hideg latyakba, mivel én az utóbbi időben csak gyalog járok, világos, hogy feltétlenül kell egy pár cipő. De előbb még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, s mikor már fent jó melege volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valamit. A cipőboltban egy mosolygós eladó fogadta nyájasan. Hogyne, van cipő! Ez itt mind csupa cipő, nincs köztük egy téli kabát se. És van tavalyi nyári cipő, vagyis szandál, van tavaly előtti sárcipő, vagy 2 éves vászon, vagy 10 éves valódi műanyag talpú. Nekem téli kell, morogta Gombóc Artúr. Akkora nem számít. Az eladó tovább mosolygott. Nem lehetett zavarba hozni, van téli is, éppen egy pár. Ezt még nem tudtam eddig senkinek se eladni. Már szinte a szívemhez nőtt, de amint látom, uraságodnak éppen egy pár lába van, melegen tudom ajánlani. És nézze csak, milyen szép pöttyös cipő, illik a sapkához. Gombóc Artúr azonnal megvette a pöttyös cipőt, felhúzta a lábára, és elégedetten elindult haza. Most már nem fázott se alul, se felül, se oldalt, se középen. Otthon szépen elrakott mindent, az esernyőtartóba, a sapkát és a sálat a fogasra, a cipőt meg az ágy két végébe. Ide teszem a balt, ide meg a jobbot, hogy nehogy összekeverjem őket. Ez a bal, ez a jobb. Lefeküdt a nagy bevásárlás után, s rögtön elaludt. Ekkor megszólalt az egyik cipő gúnyosan. Na, most magad is hallhattad, te csámpás, hogy én vagyok a jobb. A másik cipő tátogott, meg hápogott mérgében. Mindjárt megpukkadok, meg szétrepedek. Még hogy te vagy a jobb, te tyúkszemdörzsölő, te kaptafa pusztító. Azonnal odament és dühösen elrugdosta helyéről a jobb cipőt. Most én vagyok a jobb, meg az erősebb is. A jobb cipő éppen vissza akart vágni, amikor Gombóc Artúr egy nagyot horkantott és felébredt. Ugyanis éppen azt álmodta, hogy elfelejtett csokoládét venni. Ennek a felese tréfa. A nagy éhezéstől már mindent elfelejtek. Már olyan lyukas az eszem, mint az ementáli sajt. Azonnal vásárolnom kell egy csomó csokoládét, sietve beledugta a lábát, először az egyik cipőbe, azután a másikba, nyakába csavarta a sálat, fejébe csapta a sapkát, kinyitotta az esernyőt és kirohant. A rohanás közben érezte, hogy valami furcsa van a lábával, lassított, hogy jobban megfigyelje, mi az a furcsa. Hát az volt a furcsa, hogy mikor jobb lábával lépett, úgy érezte, hogy a ballal lép. Ennyi, motyogta. Lehet, hogy még nem ébredtem fel, vagy nem tudom, hogy melyik a jobb lábam vagy a bal lábam. Épp ezért vezényelni kezdett magának hangosan, mint a katonák. Bal, jobb, bal, jobb. És amikor a balt mondta, a jobb lába lódult előre. Mikor a jobbot mondta, akkor a bal. Megállt, megvakarta a fejét, majd lenézett a lábára. Először a jobbra, másodszor a balra. Hát, ahogy lenézett, különös dolgot látott. Összet volt cserélve a lába. Hűha, motyogta rémülten, összekeveredett a lábam. A bal helyén van a jobb helyén meg a bal. De nem elég, hogy össze volt keveredve a lába, hanem az egyik cipő hirtelen meglódult, és nagyot rúgott a másik cipőbe. Jaj, a bokám, nyögte Gombóc Artúr, mivel a lába benne volt a megrúgott cipőben. Erre a másik cipő hátrált egy kicsit, és nekifutásból sarkon akarta rúgni az egyik.

0: egymást vacak méregzsákok. Majd lenézett fázós lábára, s elcsodálkozott. Jé, most a helyén van mind a kettő. S most már rohant is mezitláb csokoládét venni, csak úgy fröccsent a hólé meg a sár. A kukában egy kis ideig csönd volt, megszeppent a csönd. Majd megszólalt az egyik cipő. Jaj, jaj, mi lesz velünk? Megszólalt a másik is. Itt pusztulunk el a szemetes kukában. Éppen arra ugrált órarugó, gerincű, felpattanó, s meghallotta a siránkozást, meg a sóhajtozást. Kinyitotta a kuka fedelét. Nini, egy pár cipő, mondta. Ti sóhajtasztatok? És miért? Jaj, jaj, mondta egyszerre a két cipő, kidobott minket Gombóc Artúr. És miért dobott ki? Talán nyomtátok a tyúk szemét? Veszekedtünk, meg civakodtunk, azért dobott ki. És mind veszekedtetek, és mind civakodtatok? A bal cipő szepegve felelt. Ő azt mondta, hogy ő a jobb, pedig én is vagyok olyan jó. Órarugóc gerincű felpattanó akkorát nevetett, hogy a cserepek lepotyogtak a háztetőről.
1: Ilyen buta cipőket még nem láttam. Ti vagytok a legostobább cipők a világon.
0: Persze, hogy az egyiket balnak hívják, a másikat meg jobbnak, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem azt jelenti, hogy melyik oldalon viselnek. Ha-ha-ha-ha, mert különben olyan egyformák vagytok, mint az ikrek, és ha megígéritek, hogy nem fogtok veszekedni, kiszedlek innen benneteket.
1: Ígérjük, ígérjük, mondták a cipőikrek.
0: Órarugó gerincű felpattanó kiszedte őket a kukából, kicsit letörölte róluk a port, a szemetet, és így szólt hozzájuk. Ha nem akarjátok, hogy az egész világ, sőt, az egész kerület rajtatok nevessen, ne civakodjatok különben, arra ment a gazdátok. A cipőikrek megfogadták, hogy soha többé nem civakodnak. Majd futásnak eredtek, s nem sokára utol is érték a mezitláb csattogó Gombóc Artúrt. Elébe álltak szépen, mégpedig a jobb láb elé, a bal meg a bal láb elé.
1: Nini, örvendezett Gombóc Artúr, ezek az én cipőim.
0: Hát utánam jöttetek? És nem fogtok többé rugdosni? Meg civakodni?
1: Soha, bocsáss meg, mondták a cipőikrek.
0: Gombóc Artúr belelépett a cipőbe.
1: Érdekes, milyen kényelmes és milyen jó benne a járás, és milyen gyönyörű cipő.
0: A bal is, meg a jobb is. Egyformán mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm. Ügyelt is rájuk Gombóc Artúr, esténként kipucolta őket. A cipőikrek pedig vidáman játszadoztak, bújócskáztak a szobában, és soha többé nem civakodtak. Pompom befejezte a mesét, és óvatosan megkérdezte.
2: Nyomja még a cipő a lábad?
0: Picúr vidáman perdült egyet.
1: Már nem nyomja, egyformán kényelmes mind a kettő. Régen volt ilyen pompás cipőm.
0: Majd a toronyórára nézett.
1: Hű, elcsászkáltunk meg, elbicegtük az időt. Elkéstem az iskolából. Futás!
0: És futottak, és szögdeltek, és trappoltak, és ügettek a gyönyörű új cipőben, amir olyan puha, kényelmes, mint a vaj, illetve mint a bársony. Mikor az iskolához értek, Pompom felugrott egy ágra, és Picúr utána szólt.
1: Megvárhatlak?
0: Picúr visszamosolygott a kapuból.
1: Megvárhatsz, és üdvözlöm a cipőikreket.
0: Pompom bazsajogva nézett a becsukódó kapura.
1: Átadom, ha találkozom velük, feltétlenül átadom.
3: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Este 6 óra van, tik-tak, tik-tak. Elment ez a nap is, pék-pak. Vacsorához készülünk. Ezt az órán a mutatók jelzik nekünk. A kisebb mutatót a 6-oson látjátok. A nagyobbat pedig a 12-esen találjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok és mesés dallamok. Maradjatok velünk és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből? Kérdezte a fiú. Adok én szívesen, válaszolta, és az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret. Az öreg nem győzött hálálkodni. Majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
2: Gyere, gazdánk, rakd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak, s a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött. Nem eladóak, válaszol Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évő legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet! Majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával. Dörzsöli is Markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör. De a 2 kisökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát. Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté ödlődött, s így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz. Kész is lennénk, uram! Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében. De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett. Miben állhatok még szolgálatára? Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
0: Ha ezt kívánja, uraságod, s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is. Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához. Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált. A két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonoszkodaságot. Gergő pedig visszaindult a két kis ökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben érdegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A postásnak kék az ég, olyan, mint a boríték.

A kecskekörmök. Tudjátok, gyerekek, mi az a kecskeköröm? Biztos léptetek már rá a Balaton partján ezekre a kis kövecskékre, melyek pontosan úgy néznek ki, mintha kecskekörmök lennének. No, ma elmesélem a történetüket. Réges-régen, több száz évvel ezelőtt, a Balaton partján nyaralók és strandok helyett bizony csodaszép virágos rétek terültek el, ahol olyan sűrűn és magasan nőtt a fű, hogy el lehetett tévedni benne. Lakott arrafele egy gonosz, vénséges vénasszony, akinek nem volt egyéb vagyona, mint egy kecskenyája. Mindig ott legeltette őket a dús füvű réteken, s milyen szépek voltak azok a kecskék. Büszke is volt rájuk a vénasszony. Mindenkinek, aki szembe jött vele, eldicsekedett a csodaszép kecskenyájról. Ilyen szép állatokat még nem látott a világ? Sejmes a szőrük, jó a foguk, hát még a tejük? Egyszer aztán éppen arrafele hajtott a nyáját egy szépséges kecskepásztor leány. És úgy megtetszett neki a Balaton vidéke, hát még a gazdag legelők, hogy úgy döntött, letelepedik. De nem akármilyen kecskéi voltak ám a lánynak. Mindnek sejmes aranyszőre volt, s csillogó aranykörme. Hogy irigykedett a vénasszony a lány kecskéire? Attól kezdve, hogy megpillantotta őket, egyre csak az járt a fejében, hogy meg kell szereznie a kecskéket. Éjjel-nappal azon törte a fejét, vajon hogyan tehetne szert az aranytól vakító állatokra. Eközben a leány mit sem sejtve töltötte napjait a Balaton partján. Ha nem a kecskéivel volt elfoglalva, olvasott, úszott, sétálgatott. Élvezte a napsütést. De az öreg asszony közben kieszelt egy tervet. Hogyan szabaduljon meg a lánytól, hogy övé legyenek a ragyogószőrű állatok? Lement a pokolba, barátjához, az ördöghöz, hogy a segítségét kérje. Kedves ördög, emlékszel még rám, régi barátnédra? Egy szívességet kérnék tőled. Nem messze tőlem él egy leány, akinek a kecskenyája aranytól fénylik. Az kellene nekem minden áron. Az ördög persze belement a dologba. Úgy is régen tört már borsot az emberek orra alá. Kezet fogtak, majd felmentek együtt a föld színére. Ott aztán az ördög olyan széles árkot húzott a parton, elválasztva a lányt az aranyos kecskenyájtól, hogy azt senki át nem léphette. Ráadásul olyan mély volt, hogy az alja a pokolban végződött. De az ördögnek ez mind kevés volt. Olyan hatalmas vihart korbácsolt vasvillájával, hogy még a hegyek is beleremegtek az égzengésbe. Szegény lány próbált menekülni a méteres hullámok elől, de azok minduntalan útját állták, s végül az egyik belesodorta a mélységes mély áramba. Ott érte a végzet. Most aztán örülhetett a gonosz boszorka, így már könnyen megkaparíthatta az aranykecskenyájat. El is indult, hogy befogja őket, de azok mind elfutottak előle. Úgy szerették az állatok a leányt, hogy mikor meghallották a sikoltozását, mind feléje rohantak. Közben az asszony próbálta visszafordítani, terelni őket. Kiabálta, hogy csak bírt. De hiába. Az aranyszőrű kecskék mind odavesztek az árokba. Akkor a vénasszony próbálta menteni a menthetőt. Távol tartani saját nyáját a hullámzó víztől. De hiába kiabált. Azok csak követték aranyszőrű társaikat. S végül ők is odavesztek a habokba. Az öreg asszony ott állt megsemmisülve a parton. Siratta a nyáját, meg a saját bolondságát.
Ám nem kellett sokat várni, s egy hullám őt is elragadta. Így esett, hogy mindkét nyáj odaveszett, s nem maradt meg más a kecskékből, mint a körmük. Az idő múlásával megkövesedtek, s még mindig ide-oda hányja őket a magyar tenger.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Csukásmese Rádió. Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukásmese Rádió.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy zöld szakállú király, aki egy nap úgy döntött, bejárja egész birodalmát. Már vagy 17 esztendeje vándorolt, de a birodalma határát még mindig nem lelte meg. Hanem egy nap, mikor megszomjazott, a közeli patak partján lefeküdt, és szürcsölni kezdte a vizet. Ám hirtelen valami elkapta szakállát, és olyan erősen szorította, hogy majd kitépte.
1: Erezd el, vagy megbánod! Kiáltotta.
0: Na persze! Nevetett egy hang, és még erősebben húzta.
1: Elereztem, ha nekem adod azt, amiről országodban nem tudsz.
0: Olyan nincs. Úgy ismerem a birodalma, mint a tenyerem, mondta a király. És akkor kiemelkedett a vízből az ördög, és a zöld szakállú király úgy megijedt tőle, hogy nem mert neki nemet mondani. Így hát megegyeztek, majd az ördög eleresztette a királyt, és eltűnt a vízben. Azt gondolta a király, elég lesz a vándorlásból, és hazaindult. Épp hogy a palota közelébe ért, egy fiatal fiú szaladt elé.
1: Drága édesapám, csak hogy hazaért.
0: Meglepődött a király, hogy ő ezt a fiút még nem látta, de nem is hallott róla. És akkor eszébe jutott az egyesség az ördöggel. Hát a saját édes fia lenne, akit nem ismer. Nem volt mit tenni, elmesélte töviről hegyire, mi történt az ördöggel. Ám a fia egy csöppet sem ijedt meg, s már másnap elindult, hogy beváltsa apja ígéretét. Mikor odaért a patakhoz, nem látott mást, csak néhány kacsát a tóban és egy inget a parton. A fiú igen elcsodálkozott, mikor az egyik kacsa gyönyörű szép leányá változott. Add ide az ingen, kedves királyfi! Tudd meg, az én apám az ördög. Segíts nekem, és akkor viszonzom a kedvességedet, mondta a lány, és mivel a fiúnak a helyén volt a szíve, odaadta neki az inget. A lány ekkor lehúzott az ujjáról egy gyűrűt, és a királyfinak adta. Ezzel a gyűrűvel észrevétlenül átjuthatsz az ördög 12 várkapuján, csak használd úgy, mint egy kulcsot. Mikor pedig az apám kikérdez, bármilyen lehetetlen próbatétel elé is akar állítani, te csak fogadd el, s majd én segítek neked. Méhecske képében fogok eljönni hozzád, ne ijedj meg tőlem, mondta a lány, majd eltűnt. A királyfi pedig elindult az ördög palotájába, s a 12 kapun könnyen átjutott a gyűrű segítségével. A végén pedig ott várta az ördög maga. A fiú rezzenéstelen arccal állt ott, a félelemnek jelét sem mutatta, amitől az ördög égtelen haragra gerjedt.
2: Még hogy egy halandó nem tisztel engem, ordította.
1: No, várj csak, majd én megmutatom neked. 3 próbát kell teljesítened, vagy örökre itt ragadsz a pokolban mellettem. Az első, itt ez a káposztalevél. Csinálj belőle reggelre darutollat.
0: Majd az ördög hivatta őreit, és bezáratta a fiút egy szobába. A legény már éppen kezdett volna kétségbe esni, amikor döngicsélést hallott az ablak felől. Oda nézett, és akkor eszébe jutott az ördög lánya. És a rovarból mindjárt újra gyönyörű nővé változott. Hát te meg miért búsulsz? Kérdezte a fiútól.
1: Ebből a káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálnom, mondta szomorúan.
0: Egyet se félj, mondta a lány, és egy szempillantás alatt darutollas kalap lett a zöldségből. holnap is eljövök, majd ne aggódj. S a lány újra dongóvá változott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúnak pedig még az álla is leesett a nagy csodálkozástól. Reggel aztán jött az ördög, és alig hitt a szemének.
1: Ha, ez sikerült. Na de a következő. Ebből a pohár káposztaléből kell sarkantyút faragnod, vagy többé nem látod viszont a családod.
0: Ám a fiú nem ijedt meg, hisz újra eljött a lány, és ismét segített rajta. Hip-hop csodás ezüst sarkantyút készített, majd éppen úgy, mint előtte, újra dongóvá változott, és eltűnt.
1: Jött reggel az ördög, és most már igazán nem értette, hogyan sikerülhetett az újabb próbatétel. Ám akkor újat mondott. Itt ez a víz. Ebből öntsél nekem egy fejszét, vagy halálfia leszel.
0: A fiú pedig már tűkön ülve várta, hogy megérkezzen a lány, és fejszét készítsen belőle. Ám az, mikor meghallotta az újabb próbát, csak ingatta a fejét.
3: Ez már nekem sem fog menni.
0: Inkább megszöktetlek. Kitervelte, hogy a királyfit gyűrűvé változtatja, ő maga pedig madárrá változik, és csőrében elrepíti a királyfit. Így is tett. A madárka felkapta a gyűrűt, és már ki is repült a palotából. Ám az ördög észrevette őket, és utánuk eredt. Repült a madárka, és az ördög meg utána. Már éppen elkapta volna szárnyát, mikor az ördög hirtelen megtorpant. Bizony, elérte a birodalma határát, s azt nem léphette át. Így mérgében toporzékolni kezdett. Talán még most is ott dühöng.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
3: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
1: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréssel, csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak. Meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztatőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak. Te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
4: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt!
1: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét, mert hosszú az út,

0: szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett. Ugor fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve. Gumbuc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyűrészést, és roppantul elcsodálkozott. Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép. Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen. Azonnal szállj le, te dagadt! Gombóc Artúr leszállt. Az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
1: Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
1: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
0: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
2: Beszállás!
0: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
2: Mehetünk!
0: Kiáltott előre, és a vonat elindult.
3: Ó, végre utazom!
0: Gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, és egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
2: Mi ez?
0: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
2: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
0: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
2: Áhá! Mondta. Egy potyautas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
1: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
1: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
0: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
3: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
0: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
2: Áhá,
0: mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
2: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
0: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
3: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
2: Hogyan? Hát hajón!
0: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
1: Há, ez jó lesz!
0: Mutatott egy kis tehergőzösre.
1: De hogyan jutok fel?
0: Meglátta a teherdarut.
1: Hogyan?
2: Hát teherdaruval!
0: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
2: Mehetünk!
0: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a

0: Darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, és a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot. Mehetünk! Nem bír el többet a hajó! A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
1: Ezer árbóc és vitorla!
0: Úgy mászunk, mint egy csiga.
1: Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
0: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
1: Hova mentek?
0: Kiáltott fel nekik. Megyünk haza! Vége a télnek! Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
2: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
1: Találkozott radírpókkal.
0: De erről majd legközelebb mesélek.
2: Megérkeztünk az iskolához,
0: mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Három csillag van az égen. Három pajtásom van nékem. Egyik szőke, másik barna, a harmadik aranyalma.

0: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
1: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse. Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok. 6. rész. A beteg úthenger. Este volt. Poroszkában az esték igen kellemesen teltek. Csupán a mezőkön koncertező békák kurutyolását, a szerelmes tücskök ciripelését és az alvó járművek horkolását lehetett hallani. Egyedül csak Lomha Lóránt nem tudott aludni. A csillagos eget bámulta, s közben azon tűnődött, hogy a hold az tulajdonképpen egy nagy kifli, vagy inkább egy sajt. A Mars bolygóról pedig azt gondolta, hogy egy óriási paradicsom, hiszen az is ugyanolyan piros, vagy inkább vörös. Még az is megfordult a fejében, hogy a napocska bizonyosan egy nagy méretű citrom lehet. De akkor meg miért világít? Hogyan lehetséges ez? Gondolta magában. Így elmélkedett egy darabig. Aztán úgy döntött, hogy mivel aludni nem tud, jár egyet az utakon. Mire megvirrad, talán haza is tér. Indult is volna, de az elindulás nagyon nehezen ment neki. Erőlködött, tolta volna magát, de nem ment. Még a hengere is meghúzódott, amellyel az utakon lévő egyenetlenségeket szokta kilapítani. Nem értem, mi van velem? Nincs erőm, gyenge vagyok, mint a harmat, mondta csodálkozva. Hát akkor nem megyek sehová. Majd csak lesz valahogy. Reggelre talán erőre kapok. Ám Lomha Lóránt reggelre sem kapott erőre. Már 9-et ütött a templom toronyórája, s minden városlakó járgány végezte a dolgát, az úthenger viszont egy tapottat sem tudott mozdulni. Kialvatlan tekintettel nézett szét, s amikor pöfögő Patrik a busz ráköszönt, alig tudta viszonozni. Patrik lefékezett, amitől az utasai majdnem kiestek az ülésükből. Minden rendben, Lóránt? Nem festesz valami jól? Szólt oda neki, de feleletet csak nagy sokára kapott.
2: Nem tudom, mi lehet velem. Talán elkaptam valamilyen fránya betegséget. A családomban is volt néhány nagy beteg. Az egyik nagybátyám például Kuplung szindrómában szenvedett. Egy másiknak meg kipufogó érzékenysége volt. Lehet, hogy nekem is valami komoly bajom van. Talán kormánygörcs, vagy fékzavar.
1: Pöfögő Patrik végighallgatva ezeket a csúnya betegségeket, pánikba esett. Aggódva nézegette Lórántot, s megpróbálta felvidítani.
2: Én nem látok rajtad semmi furcsát. Szerintem csak fáradt vagy. Gurulj ki a napra, szépen süt, attól majd erőre kapsz, mondta a busz egy kürtszóval is biztatva őt.
1: Lóránt ismét neki veselkedett, előredőlt, hátradőlt, de meg sem moccant.
2: Mennék, de nem tudok, felelte szomorkásan. Gyenge vagyok.
1: Pöfögő Patrik utasterében az emberek háborogni kezdtek.
2: Nézd, Lóránt, nekem most tovább kell mennem, de amint megkerültem Poroszkát, megnézem, mi van veled. Addig is szólok a többieknek, hogy segítsenek neked. Sietek, ne félj!
1: Patrik elgurult. Lóránt pedig lecsukta a szemét, s pihenni próbált. Nehezen ugyan, de elaludt. Nem sokkal később Robogó Robi keltette őt fel a berregésével, majd megjelent Pedálka Petra és Sziréna Szeréna is. Lóránt nekik is elmondta, hogy milyen gyengének érzi magát, de a jelenlévők bárhogy is szerették volna, nem tudtak rajta segíteni. Kékfény Karcsi, Arató Aladár, Suhanó Janó és Lángőr kapitány is az úthenger garázsa elé vonult. Egyedül Füstös Flórián nem hallott semmit az esetről, mivel ő éppen külföldön tartózkodott. A baráti társaság együttérzően tekintett az úthengerre, aki már be sem akart indulni. Így még sosem látták őt. Arató Aladár azt találta ki, hogy kössék utána, s majd ő húzza egy darabon, talán akkor sikerül beindítani. Egy vontató kötéllel oda is rögzítették a traktor hátsó részéhez. Aladár lassan elindult, és húzni kezdte Lórántot. Az útra kigurulva egyre gyorsabban és gyorsabban haladtak, s az úthenger már-már kezdett magához térni. A szemeit nagyra nyitotta, s élvezni kezdte a sebességet, mert ilyen gyorsan még sohasem közlekedett. Versenyautónak képzelte magát. Lassacskán kezdett visszatérni a jókedve, amikor a kötél hirtelen bing elszakadt. A traktor majdnem előre szaltózott a lendülettől. Lomha Lóránt pedig szép lassan megállt. Lángőr kapitány tolta vissza őt óvatosan az otthonáig. Ekkor érkezett meg ismét Pöfögő Patrik 2 tucatnyi utassal. Lehúzódott Lóránt mellé, és érdeklődött a hogy léte felől. Jobban vagy már? Az úthenger nem felelt. Lángőr kapitány közölte a busszal, hogy Lóránt állapota ugyanolyan, s hogy talán jobb lenne őt elvinni egy szerelőműhelybe. Azonban Poroszkában nem működött ilyesmi. Sőt, a legközelebbi műhely is 2 várossal odébb volt. Suhanó Janó vonatos megoldást javasolt. Véleménye szerint Flórián könnyűszerrel el tudná szállítani őt arra a helyre, ahol rendbe tudnák szedni az útengert. Az ötlettel mindenki egyetértett, de a vasútállomás nagyon messze volt. Arató Aladár jelezte, hogy neki nincs több vontató kötele. Ha én megtolnám, talán be tudna indulni annyira, hogy a vasútállomásig elguruljon, mondta Patrik. Mindjárt visszajövök, de előbb elviszem az utasaimat a következő megállóig. Ahogy azonban Patrik meglódult, nagyon könnyűnek érezte magát. Akkor vette csak észre, hogy a türelmetlen utasok már rég leszálltak róla. Remek! Már is mehetünk az állomásra, de előbb megnézem, mennyi benzin van Lórántban. Az úthengerben bizony egy cseppnyi üzemanyag se volt. Suhanó Janó gyorsan hozott egy kannányi benzint, amit Kékfény Karcsi segítségével beletöltöttek Lóránt tartájába. Ahogy szegényke nyelte az üzemanyagot, egyre jobban érezte magát tőle. Mire tele lett a tankja, nagyra nyitott szemmel emelkedett fel, s bőgött fel a motorja. Brum, brum! Akár egy versenyautó. Azt a kipufogóját! Szóval csak ennyi volt a bajod. Kifogyott a benzined? Kiáltott fel boldogan Patrik. Igen, úgy tűnik, felelte kicsattanó jókedvében az úthenger. Én meg már azt hittem, hogy olyan öreg vagyok, hogy itt a vég, nincs tovább. Ekkorra megérkeztek a többiek is, és örömmel állapították meg, hogy minden rendben van. Még hogy te, öreg, nagyon jó állapotban vagy a korodhoz képest. Sokáig fogsz még közlekedni, hidd el! Közülünk neked van a legnyugodtabb életed. Nem rohansz, mint mi, mondta a busz. Ez bizony így van, felelte az úthenger. Csak üzemanyag hiánya volt, kiáltotta oda a később érkezőknek Patrik. Lomha Lóránt olyan boldog volt, hogy tett is egy kört az utcában. Fiatalnak és erősnek érezte magát, és tudta, hogy a boldogságának a legfőbb oka az volt, hogy neki vannak a világ legcsodálatosabb barátai, akik soha nem hagyják magára.
0: mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
3: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
4: Sziasztok! Én Roald és Andrea vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, egy kis kiruccanás. Az üdülőtelepen elhagyatottan áldogált egy lábas ház. A nevét onnan kapta, hogy az épület betonlábakon állt, melyek valaha garázsul szolgáltak egy autónak. Mivel egyedi külsővel rendelkezett, nem volt kivel társalognia. Aztán meg fáradt, beteges, öreg gazdája se nyitotta rá az ajtót évek óta. Ezért nagyon magányosnak és haszontalannak érezte magát. Egy éjszakán elhatározta, hogy odébb áll. Betonlábait addig feszegette, míg sikerült azokat a földből kihúznia, és elindult. Reggelre a közeli nyaralóházak csak álmélkodtak, hová tűnt a szomszédjuk. Ment, mendegélt, egyszer csak egy útelágazáshoz érkezett. Ott választhatott. Az aszfaltozott sima úton menjen tovább, vagy a gidres-gödrös földúton, esetleg vissza, ahonnan jött. Esze ágában sem volt visszafordulni. Ha már eddig eljutott, világot akart látni, s barátokat találni. A sima út biztosan jó helyre vezet, gondolta, hát elindult azon. Két napi fárasztó araszolás után egy ragyogóan kivilágított nagyvárosba ért. Le is horgonyzott három égbe szökő toronyház mellett, s miután megpihent, beszédbe akart elegyedni velük. Azok azonban olyan magasan hordták az oromzatukat, hogy a szava se ért fel hozzájuk. Másnap emberek jöttek, nézegettek, valamit tanácskoztak, majd begördült egy földgyalú, és le akarta rombolni a lábas házat, mely túl ódivatunak, régiesnek tűnt. Nem illett bele a táj rendezett modern képébe. Még szerencse, hogy a döntés sokára született meg, a munkásoknak pedig késő délután már nem füllött a foga hozzákezdeni a bontáshoz, így éjszaka a lábas ház odébb állt. Visszament az útelágazáshoz. Gondolta, ha a föld útra tér, annak a végén talán barátokra talál. A gérbegúrba sáros út egy szegény falucskába vezetett. Vályok házak sorakoztak egymás mellett. Félve néztek a messziről jött idegenre. Szerénységük megtiltotta, hogy szóba elegyedjenek vele. Hiába kezdeményezett a lábasház, nem akadt senki, aki barátságába fogadta volna. A falu bolondja már épp fel akarta gyújtani, hogy ne hivalkodjon ott a többi szegényes viskó mellett, amikor a lábasház ismét visszaért az útelágazáshoz. Hazafelé indult. Hét nap után egy holdvilágos éjszakán vissza is ért az üdülőtelepre. A lábai helyén álló gödröket benőtte ugyan a gaz, de kis igazítás után beállt a régi helyére. Reggel a szomszéd házak igen-igen elcsodálkoztak. Álmodták talán, hogy elment és visszatért a körükbe. Ajtóikkal és ablakszárnyaikkal barátságosan integettek felé, mintha azt akarták volna tudatni vele, hogy hiányolták és örülnek, hogy újra mellettük áll. A lábasház érezte, hogy ide való. Jó érzést töltötte el, hogy a saját birtokán áll, régi ismerősök között. S ekkor további kellemes meglepetés érte. A bejárata előtt autó fékezett le. Öreg gazdája, gyereke és unokái tódultak be az ajtón. Beszédükből kiértette, nyaralni jöttek, de előtte még szépen ki is festik a falait. A lábasház boldog volt, és már nem is értette, hogyan indulhatott el világgá. miért is gondolta, hogy az állandónál van jobb hely a világon.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Csukás István, Süsű a sárkány. Az ünnepség. A várudvaron megkezdődött a születésnapi ünnepség. A nép éjjelzett, hogy éljen a kis királyfi, éljen, éljen! A kis királyfi kipirult arccal állt a díszemelvényen, és megköszönte az éjjelzést. Mellette állt az apja, és egy szép, aranyozott karddal megérintette a kis királyfi vállát, és így szólt. Nagy nap ez a mai, drága fiam! Az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek. Éljen! Éljen! Zúgta a nép. A király átadta az aranyozott kardot. Íme itt a kard, a kezed erősen fogja, de a szíved irányítsa. A kis királyfi az oldalára csatolta a kardot. A kancellár elébe lépett, meghajolt, és így szólt. És most következik a meglepetés, kis fenség. A vár népe nagy titokban ajándékokat készített, és most átadja eme nagy alkalomból. Hozzátok sorban! Jöttek is mindnyájan az ajándékokkal, először a kocsmáros, aki meghajolt, és így szólt. Engedje meg, kis felséged, hogy ezt a gyönyörű csikóbőrös kulacsot átnyújtsam, málna szörp van benne, pince hideg. Utána jött a pék, a csizmadia, majd sorban mind a vár népe átadták az ajándékokat. A kis királyfi köszönte, kipirulva fogadta, de közben jobbra-balra nézegetett, Süsüt kereste, de sehol sem látta. Súgva megkérdezte a kancellárt. És Süsü? Süsü hol van? Tőle is kapok? A kancellár a vállát vonogatta. Nem tudom, nem láttam, fogalmam sincs. Majd a botjával hármat koppintott, megköszörülte a torkát, és hangosan így szólt. És most a kinevezett trónörökös, vagyis a kis királyfi rövid beszédet mond. Ősi szokás szerint. Csend! Csendet kérünk! Csend legyen! Végre csend lett. Elhalkult a zsibongás, meg a fecsegés, még a légy zümmögését is lehetett hallani. És még valamit, a hátsó udvarból keserves zokogás, sírás és szipogás hallatszott. Süsü sírt keservesen, csak addig nem lehetett hallani a nagy lármától. Az emberek figyeltek, hallgatóztak, nem ismerték fel rögtön, hogy ki sír. A kis királyfi rögtön felismerte, ott hagyott csapot, papot, mézes huszár, csikóbőrös kulacsot, s rohant a sírás felé. Nem lehetett eltéveszteni, folyamatosan szólt a Süsü, Süsü, szólítgatta már messziről a királyfi az okogó. De Süsü nem hallotta, csak jajveszéket, meg siránkozott a bűvös virág fölött. Jaj, én felelőtlen mit tettem, még a verset se mondtam el. Pici gondolkodás után belefogott a versbe. Ha szereted, viszont szeret, ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat, becézgeted, örül ám. Szíved vidul, lelked röpül, csodálatos illatán. Süsü behunyt szemmel mondta a verset, most kinyitotta, és nem hitt a szemének. A bűvös virág szárba szökkent, s kinyílt újra minden bimbója. Süsü ámoldozva suttogott, csoda történt. Kinőtt a virág, a bűvös virág. Ó, köszönöm, bűvös virág, köszönöm, hogy nem hagytál cserben. Ekkor ért oda a kis királyfi, átörelte Süsü nyakát, és ámulva nézte ő is a bűvös virágot. Süsü, Süsü, végre megtaláltalak. Miért sírsz? Ó, begyönyörű virág! Süsü megtörülte a szemét, és mosolygott. Már nem sírok, és ez a tiéd. Ez az én ajándékom, a bűvös virág. Bűvös, mert szeretem, illetve téged szeretlek. Vagyis, hogyha szeretlek, akkor bűvös, de azért őt is kell szeretni, de téged azért jobban, ugye érted? A kis királyfi bólogatott. Értem, Süsü, köszönöm, Süsü. Tőled kaptam a legszebb ajándékot, a szeretetet. Gyere, mutassuk meg mindenkinek. S vitték a bűvös virágot a díszemelvényhez. Ahogy mentek, három bujkáló, civakodó alak mellett haladtak el, de észre sem vették őket, és nem törődtek velük. A három civakodó a pék, a csizmadia és a sárkányfű árus volt. A pék lögdöste a csizmadiát, és a sárkányfű árusra mutogatott. Nézd, nézd, mi van az orroddal, sárkányfű árus, olyan hosszú lett, mint egy kolbász. A sárkányfű árus rémülten az orrához kapott, s óbégatva tapogatta. Jaj, az orrom, jaj, orrom, orrom, orrocskám, mit tett veled a bűvös virág? Majd az óbégatás közben a másik kettőre pillantott, s nagyot nevetett. A ti orrotok is olyan hosszú, mint a kolbász. Erre a pék meg a csizmadia azonnal abbahagyta a heherészést, tapogatták meggyúlt orrukat, és keservesen bőgtek. A sárkányfű árus tovább gúnyolódott. Vagyis ti is loptatok a bűvös virágból, jó madarak! Aztán tovább bóbégatott. Jaj, az orrom, megint nőtt vagy 10 centit, bosszút állt a bűvös virág, így nem mehetünk emberek közé. Micsoda szégyen, micsoda szégyen! A fal mellett sonfordálva, az orrukat tapogatva hazamentek, és bezárkóztak a szobájukba, még a függönyt is elhúzták, nehogy meglássa valaki megnyúlt orrukat. Süsü és a kis királyfi a díszemelvényhez ért, magasra tartva vitték a bűvös virágot. Sorban megcsodálta mindenki, hogy ó, begyönyörű virág, meg hogy én még ilyen szép virágot nem láttam. A kis királyfi büszkén mondta, bűvös virág. És mitől bűvös? Kérdezte a kancellár. A szeretettől, válaszolta a kis királyfi. A király is elismerően nézegette a virágot. Gyönyörű ajándékot kaptál, kisfiam. A szeretet a legnagyobb dolog a világon. A királyné is megcsodálta, és megkérdezte, nem fog elhervadni? Nem hervad el, ez sosem hervad el, felelte a kis királyfi. Az öreg király is megcsodálta. Na hát, Süsü, sosem tudtam, hogy te ilyen nagyszerű és pompás kertész vagy. Gyógynövényeket is termesztesz? Kellene nekem valami reuma ellen, úgy hasogat. Süsü vidáman bólogatott, gyógynövény, majd beszélek az öreg kertésszel, ő biztosan tud valamit a reumádra. Mikor már mindenki jól megcsodálta a bűvös virágot, a kis királyfi felszaladt vele a szobájába, és kitette az ablakba, hogy láthassa és csodálhassa, aki csak akarja. Süsü boldogan figyelte és elégedetten dünnyögte. Bűvös virág, és ebből csak egy van a világon, mint ahogy Süsü is csak egy van. Óvatosan felnyúlt az ablakba a bűvös virágért, és közben így dünnyögött. Van még egy kis dolgom. Bekopogtatott a bezárt ablakokon, és így szólt. Dugjátok ki az orrotokat és szagoljatok. A bűvös virág rajtatok is segít. S valóban a hosszúra nyúlt orrok egy szaglásra visszaváltoztak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak, a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a menyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fióka. Mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának.
2: Szó sem lehet róla,
1: szólt a csigabiga nagy komolyan.
2: Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő.
1: S azzal már ott se volt, azaz mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
2: Jó álmokat!
1: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel.
2: Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem.
1: Mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
2: Bocsáss meg, kedves mókus,
1: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek. És továbbálltam.
2: Erdő fölött szálltam,
1: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és Len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
2: Hová, hová, mezei egér? Szólítottam meg.
1: A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
2: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba, jobb odabent, mint idekint. Nézd csak fel az égre, látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
1: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál.
2: A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres. De az eső mégis rám talált. Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik. Micsoda? Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi. Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe? Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, nekiállt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is. Ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánton lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégedett.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A nagy mutató a 12-esen. A kis mutató pedig a 8-ason pihen. Elfáradtak ők is már, hiszen az idő is későre jár. Este 8 óra van. Álomország kapuja tárva nyitva van. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a várost lakó többi járművel. Guruló barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
5: Igen!
1: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerpusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak krrr, krrr, valami csörög és berreg. Hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Ajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy daromból. Tóbiás arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt. Tóbiás így sóhajt. Jaj, jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót. Potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, jaj! Egy expressz? Mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vígan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Pszt, ssss, végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs, csoda órám, most segíts. Nino, Nino! Szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr? Egy kandúr. Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ejj, ejj, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau, vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befolyják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a verkli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A verklist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Grimm testvérek, Hamupipőke, első rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédságában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másiknál. Egyszer az özvegyasszony által üzent az özvegyembernek, vegye feleségül őt, majd meglátja, milyen jó dolga lesz neki is, a leányának is. Gondolta az özvegyember, bizaz jó lesz, ha ketten lesznek, megoszlik a teher. Nem sokáig gondolkozott, feleségül vette az özvegyasszonyt. Hanem egy hét, kettő alig múlt el, keservesen megbánta a házasságát, mert az új asszony csak a maga leányaival gondolt, azokat szép ruhában járatta, az özvegyember leányának pedig jó volt a rongy is. El is nevezték a szegény leányt Hamupipőkének. Telik múlik az idő, egyszer az ember bemegy a városba, s kérdi a leányokat. Na, leányok, mit hoznak nektek a városból? Mindjárt előállott a két csúnya leány, s alig győzték elésorolni, hogy mi mindent hozzon nekik. Drága sejemköntösöket, aranygyűrűt, fülbevalót, karperecet, a jó Isten tudja még mit. Hát neked, Hamupipőke, mit hozzak? Kérdezte az apja. Ne hozzon nekem semmit, édesapám, mondotta Hamupipőke. Jó nekem így rongyosan is. De ha már a másik kettőnek hozok, rólad sem feledkezem meg, mondotta az ember. Jól van, édesapám, ha mindenképpen akar hozni valamit, hozzon nekem 3 diót, én azzal is beérem. Na, az nem sok, mondotta az ember, s azzal elment be a városba. Ottan vett a mostoha leányainak mindent, mit kívántak, s az édes leányának csak ugyan nem hozott egyebet 3 diónál. Másnap éppen vasárnap volt, s a csúnya leányok felöltözködtek nagy cifrán, úgy indultak a templomba. Hamupipőke is szeretett volna elmenni, de őt otthon hagyták, hogy ne üljön dolog nélkül, kijöntöttek az udvarra egy véka konkolyos búzát, s megparancsolták, hogy mire a templomból visszajönnek, mindegy szemig tisztítsa meg a konkolytól, különben jaj neki. Hely Istenem, sírt szegény Hamupipőke, hullott a könnye, mint a zápor eső. Istenem, Istenem, sóhajtozott magában, hogy tudjam én ezt a búzát megtisztítani? Hát abban a pillanatban leszáll egy sereg fehér galamb az udvarra, nekiesnek a búzának, s egy szempillantás alatt kiszemelték a konkolyt a búzából. Ugrált, táncolt, örömében Hamupipőke nem tudta, mit csináljon. Gondolja magában, hadd legyen neki is egy jó vasárnapja, feltör egyet a 3 dióból. Csak ugyan, fel is tör egy diót, s ím, halljatok csodát, egy ragyogó szép köntös esett ki a dió hajából. Ámult-bámult Hamupipőke nézte, forgatta mindenfelől a részköntös, s aztán mit gondolt, mit nem, hirtelen magára vette, s elment ő is a templomba. Történetesen a királyfi éppen ott volt a templomban, s mikor Hamupipőke belépett, a királyfi reávetette szemét, s többet le sem vette róla. Nézték, csodálták a népek is. Azt hitték, hogy valami király kisasszony, senki sem ismerte meg Hamupipőkét. Az apja sem, az anyja sem, a nénjei sem. Hanem Hamupipőke nem várta meg, míg a pap áment mond, hirtelen kifordult a templomból, hogy mire a többiek hazajönnek, otthon lehessen az ő rongyos ruhájában. Azám, de a királyfinak sem volt maradása a templomban. Egyszeriben kijött az inasával, szalasztotta Hamupipőke után, hadd nézze meg, hová tér be. De Hamupipőke az ő kicsi részpapucsában olyan sebesen ment, mint a szél. Egy pillantás alatt eltűnt az inas szeme elől, s hiába nézett be minden udvarra, minden házba, Hamupipőkét sehol sem találta meg. Aközben hazaértek a leányok, s mondották nagy dicsekedéssel. Hely, mit láttunk mi, Hamupipőke, ha te azt láttad volna? Ugyan mit láttatok? Kérdezte Hamupipőke. Ott volt a királyfi a templomban, aztán ott volt valami király kisasszony, de olyan szép, mint égen a ragyogó csillag. Ó, én azt jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ó, ugyan, honnét láttad volna? Honnét? Felmentem a lajtorján a kémény mellé, és onnét néztem, míg az utcán szépen végig sétált. Úgy? Hát te a kéményen mászkálsz, ahelyett, hogy a búzát tisztítanád? Mondott a hamupipőke szép csendesen. Ó, ne féljetek, megtisztítottam én a búzát is. A leányok majd megpukkadtak mérgükben, mikor látták, hogy egy szemkonkoly sincs a búzában, de olyan tiszta, mint az arany. Nagy mérgükben dirib darabra vagdalták a lajtorját, hogy többet a kéményhez föl ne mászhasson. S délután, mikor vecsernyére mentek, két véka konkolyos búzát öntöttek ki az udvarra, hadd tisztítsa meg hamupipőke. Azzal elmentek a templomba, leültek az első székbe nagy cifrán, kényesen, mint két páva, és illegették, billegették magukat, hát ha valahogy rájuk tekintene a királyfi. Mert a királyfi délután mint is elment akkor a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét hamupipőke.
2: A Hamupipőke című mese első részét hallottátok.
0: Csukásmeserádió.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeseládnő. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet. Vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát. Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát. Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének. Épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
0: Mesés estét. Itt a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcsvezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadásztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két aggancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, amilyenről még nem is hallottak. Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtamig, mondta Magor.
1: Bizony, én is így érzek, öcsém. De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé?
0: Való igaz? Induljunk hát vissza pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól, merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket.
2: Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni.
0: Hát az én földem nem kell ti néktek? Kérdezte Nimród.
1: Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet. akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek. Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a száz vitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek. Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak. Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal. Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyerekből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dulnak lányait. No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dul fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Szervusztok gyerekek, Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra tetyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? Nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárga lábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatta útra kelt falevelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át, s boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is, már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenyefához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt. S a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémántfiak rajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémánt félkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom! A gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kiskakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukorikú, török császár, add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot, dobd bele egy kemencébe, hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Eresz, kibegyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe,

kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a törökbas a bugyogójába, csak ennyit szólt. Ereszt kivegyem a sok darazsat! Csípjétek meg a törökbasát! Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkették a török császár farát. Ugrott fel egyszer csak a törökbasa. Vigyétek kénner ezt a kakast! Vigyétek egyen ezt a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet! Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt, szívd fel, begyem a sok pénzt! És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas begyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdasszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mint a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe.

0: A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a királyfővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
1: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
0: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
1: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
2: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
3: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre.
1: A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
0: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
3: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
0: Azzal eltipegett az általúton, s 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
1: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
0: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leány kérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
4: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
0: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
1: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa,
0: mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
1: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
0: szólt a legkisebbik.
1: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
0: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda.
2: A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb oda ment az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
5: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
2: Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak-villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
5: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
2: Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a királyfia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, s a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az arany fasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
5: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
6: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
2: Szép fényes kastély állt a túlparton, vég muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teliboros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
5: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
2: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiugadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt, a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották.
5: Ha, ett
2: ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
7: Elmúlt a három éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
2: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
7: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
2: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
7: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
2: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgyis hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
7: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
2: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
7: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
5: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
2: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat, szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jaj veszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj, kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket? Ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett, a megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk hetet hét országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kedves meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!